Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok szempontból imádjuk ezt a dalt. Egyfelől óriási kedvenc, másfelől igazi büszkeség nekünk, hiszen rádió egy DJ-k, a Stadium X és DJ Metzger kikészítette Sam Gray-jel a Let You Let Me Go után viszont. De hogy állunk meg? Sőt, az újabb kedvenc már indul is, Noé és a Get Lucky. A mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Terry Swims rendben van, aki egyébként nagyon készül most az európai turné után az Egyesült Államokban folytatja jövő hónap közepétől. Hát ahogy számoltam, bőven 20, de lehet, hogy 30 állomás fölött is van a koncertek száma. Na, hát hasonló mennyiségben a fellépések Sam Feltnél még most augusztusra különböző ibizai, európai és amerikai klubokban, az igazi mai sláger pedig most itt től a Rádió 1-en, Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

Csak igazi mai sláger megy, DJ Metzger, Viki pedig nagyon elemében van, elképesztően jó dalokat készít, a legújabbat alig 2 héttel ezelőtt mutatta be a Rádió 1-en, Gabriel Dancerrel közösen, Metzger, Viki és a One Kiss, ezt indítom most itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Let's get down.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig egy újdonság Loitól, aki 2017-ben 14 évesen már megnyert Németországban egy tehetségkutatót, azóta pedig beindította a saját karriert és hozza a listavezető dalokat Európa szerte. Loi most David Puentezzel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencek a következő órában is, mint ebben, és pont ilyen kevés felesleges duma. Csak a legjobbakat hozom, mutatom majd Ray-től és Regan Lee-től is a legújabbat, de készülök Alex Kenji-vel is, az óra elején pedig Ray Daltonnal. Az igazi mai slágertől a Blood Run-én a következő zenei órát, ezzel indítom a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Patika a kézi poggyászban. Vannak gyógyszerek, amelyek nélkül nem érdemes elindulni, nyaralni. A gyógyszereket mindig gyerekektől elzárt helyre tegyük, és ezt tartsuk észben a nyaralás vagy az utazás alatt is, hiszen nagyon súlyos mérgezéseket is okozhatnak. Figyelmeztet az országos tiszti főgyógyszerész. Hozzátette, hogy bizonyos készítmények hűtést igényelnek, illetve magas hőmérséklet hatására hamar tönkre mehetnek, hatástalanná válhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyógyszerellenőrzési igazgatóságának vezetője többek között azt is elmondta, hogy milyen házi patikát érdemes összeállítani a nyaralásra, illetve hogyan kell megfelelően szállítani, tárolni a gyógyszereket kánikula idején. A gyógyszereket mindig a beteg tájékoztatókban, illetve az alkalmazási előírásban megfogalmazott és részletezett körülmények között kell tárolni. Ha az útmutatás szerint járunk el, a lejárati idő végéig képes megőrizni a minőségét az adott gyógyszer. Számos olyan készítmény van, amely nem igényel különleges tárolási körülményeket. Ezeket 30 Celsius fok alatti hőmérsékleten kell eltenni valamilyen biztonságos helyre. A szoba hőmérsékleten tárolandó gyógyszereket 15 és 25 Celsius fok között, a hideg helyen tárolandókat 8 és 15 Celsius fok között, a hűtőszekrényben tárolandókat 2 és 8 Celsius fok között kell tárolni, illetve van néhány olyan orvosság is, amely mély hűtést igényel, mínusz 15 fok alatt. Nem megfelelően tárolt gyógyszer esetében fennállhat a kockázata annak, hogy felgyorsulhat az adott készítmény bomlása, akár hatástalanná is válhat, még az is elképzelhető, hogy felszaporodnak az egyes bomlás termékek. Például, ha néhány órára kint hagyunk a napon egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és az felmelegszik a magas hőmérséklet hatására, nem lesz semmi baja, viszont léteznek olyan készítmények is, amelyek különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. Ilyenek a különféle kúpok vagy kenőcsök, amelyek a meleg hatására hamar elveszíthetik azt az állagot, amivel a megfelelő hatóanyag bevitelt képesek elérni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és micsoda csajok az óra elején, most Katy Perry és a Lifetimes, a folytatásban pedig Rate hozom ez a Where Is My Husband, kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a DJ-ink pedig a legnagyobb fesztiválokon ott vannak, a legnagyobb bulikat Magyarországon ők csinálják, és nagyon sokszor nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Regálili például már többször fellépett az utóbbi hetekben Majorkán, és folyamatosan visszahívják. Na ez is nagyon menő. Ahogy? Ez az igazi mai sláger tőle. Ez Regálili és a Heal Me, amit már is indítok.
1: Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő előadónak pedig sok neve van, amivel lehet találkozni a különböző tracklisteken, például Green Sugar, Yoshi Chandler, vagy éppen Combo, de Alessandro Bacci az eredeti neve, Alex Kenji pedig az, amivel ezt adat kihozta, és amivel egyben a nyárslágerét is bemutatta. Az igazi mai slágerek között ez a Bumble,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a következő óra elején a Purple Disco Machine a Hearst dalával. Nagyon nagy kedvenc a Wonderful Life, pár perc is ezzel indítom a következő zenei órát itt a Rádió Egyen, most viszont mindjárt négy, szóval jönnek a legfrissebb infók, aztán pedig folytatjuk a legnagyobb kedvencekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Az egész világ irigyli a páratlan budapesti szobor szökőkutat, mert sehol sincs ilyen. Az egyetem tér olyan mérnöki és kreatív bravúrt rejt, aminek az egész világ a csodájára jár. Budapest az ezer szoborvárosa, de van egy különleges alkotás az 5. kerület szívében, amely előtt még a sietős pestiek is megállnak egy pillanatra. Az egyetem téren az ELTE Állami és Jogtudományi Karának impozáns épülete előtt található, nyitott könyvcsobogó az utóbbi években valóságos globális szenzációvá vált. Az Instagramot és a TikTokot bejárták azok a lassított felvételek, amelyeken egy hatalmas, fehér márványból faragott könyv lapjai látszólag a szélben pörögnek. A magyar kreativitás ezen égköve olyan tökéletes optikai illúziót kelt, mintha láthatatlan égi kezek lapoznák a vízből készült oldalakat, miközben a néző szinte várja, hogy mikor tűnnek fel a sorok a nedves papíron. Az alkotást Kelecsényi Gergely művész és Szita József mérnök álmodta meg és váltotta valóra még 2012-ben. A titok a precízen kalibrált, programozott fúvókákban rejlik. A rendszer néhány másodpercenként egy íves vízfájtlat lövel ki a könyv gerincéből, amely pontosan olyan röppáját ír le, mint egy átforduló könyvlap. A fehér márvány textúrája és a víz kristálytiszta csillogása közötti kontraszt olyan élethű, hogy távolról nézve lehetetlen megállapítani, hogy nem fizikai anyagot, hanem egy dinamikus vízsugarat látunk. A dolog pedig tényleg világritkaságnak számít, könyvelapú szökőkutat találhatunk például Rómában, az USA-ban vagy Dubajban is, ezek azonban statikusak, a víz csak csorog a lapokon, vagy egy fix ponton tör fel. A budapesti az egyetlen, ahol a vízsugár dinamikus ívet ír le, szimulálva a papír fizikai mozgását és súlyát. Bár a szökőkút már több mint egy évtizede díszíti a fővárost, igazi népszerűségét a digitális korszak hozta el. A különleges szobor szökőkút a tavaszi és a nyári hónapokban működik teljes gőzzel, 24 órában ingyenesen látogatható.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel 4 óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket. Változatosan most Alex Forrent hozom. Ez az igazi mai slágertől az Ordinary. Itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, hát mondja valaki, hogy nem a legnagyobb legendák. Egymás után az igazi mai slágerekben Lady Gaga és a Shallow után Jennifer Lopez jön. Hát Jennifer Lopez abban különbözik Lady Gagától, hogy neki van hivatalos közös dala David Guettával, de elég sokat kellett erre várni. Sokan gondolják, hogy nagyon sokat dolgoztak már ők korábban is együtt, mármint a Jennifer Lopez és David Guetta, de nem. Na itt viszont nagyot villantottak az igazi mai slágerek között a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Már fél öt után járunk, szóval egy pici tempóváltás szerintem most jól fog esni. És egy igazi mai sláger egy olyan, hát most ezt mondjuk, hogy alkalmi csapattól, akik külön-külön is mindig brutál jó kedvenceket hoznak, és hát mikor összeálltak, akkor erre még egy picit rá tudtak lapátolni. A Swish Disco, Rehab és Samfeld, na ők jönnek most az igazi mai slágerben. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek mixben 5-től egészen 7-ig. És mivel hogy vasárnap van, ma Kuki lesz a lemezjátszók mögött, 7-től 8-ig pedig ő várja majd a kéréseket. Ez pedig az aktuális igazi mai sláger, a legújabb, amit Karnerrel készített. Ez már is a Fire, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Továbbra is érvényben van a hőségriasztás. Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A rendkívüli hőség miatt ismét több intézkedéssel segíti utasait a GyeSav. A vasúttársaság a szombathelyi, zalaegerszegi és soproni vasútállomások utascsarnokaiban elhelyezett szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között biztosít hűtött ivóvizet. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a GyeSav munkatársai kérésre az utasok kulacsait is megtöltik. A kellemesebb várakozás érdekében több városban is párakapuk működnek. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon, a leglátványosabb Sopron környékén lesz. A napfogyatkozás Magyarországon 19 óra 21 és 23 körül kezdődik, és napnyugtáig látszik. A perszediák megfigyelése 22-23 órától lesz egyre kedvezőbb, a fő maximum legvalószínűbb ideje pedig augusztus 13-án hajnali 4-5 óra között lesz. Budapesten a napkorongjának csupán 56-64%-át takarja majd el a hold, Sopronban viszont eléri a 80%-ot, ami már rendkívül látványos jelenséget ígér. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van Győr-Moson Sopronban. Azt javasolják, hogy a legmelegebb 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Viseljünk könnyű, világos színű ruházatot, fejfedőt és UV-védelmet biztosító napszemüveget. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban. Két sebességmérő készüléket helyeztek ki a közelmúltban Farádon. A 85-ös főút mellett és a Mátyás Király utcában vannak berendezések. A sebességmérő készülékek a versenyképes járás programban kerültek a faluba. A sebességmérő készülékeket már üzembe helyezték, a rendszert a rendőrség működteti, ahogy magukat a berendezéseket is a rendőrség biztosította. A trafiboxok karbantartása a falu feladata lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
2: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Patika a kézi poggyászban. Vannak gyógyszerek, amelyek nélkül nem érdemes elindulni, nyaralni. A gyógyszereket mindig gyerekektől elzárt helyre tegyük, és ezt tartsuk észben a nyaralás vagy az utazás alatt is, hiszen nagyon súlyos mérgezéseket is okozhatnak. Figyelmeztet az országos tiszti főgyógyszerész. Hozzátette, hogy bizonyos készítmények hűtést igényelnek, illetve magas hőmérséklet hatására hamar tönkre mehetnek, hatástalanná válhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyógyszerellenőrzési igazgatóságának vezetője többek között azt is elmondta, hogy milyen házi patikát érdemes összeállítani a nyaralásra, illetve hogyan kell megfelelően szállítani, tárolni a gyógyszereket kánikula idején. A gyógyszereket mindig a beteg tájékoztatókban, illetve az alkalmazási előírásban megfogalmazott és részletezett körülmények között kell tárolni. Ha az útmutatás szerint járunk el, a lejárati idő végéig képes megőrizni a minőségét az adott gyógyszer. Számos olyan készítmény van, amely nem igényel különleges tárolási körülményeket. Ezeket 30 Celsius fok alatti hőmérsékleten kell eltenni valamilyen biztonságos helyre. A szoba hőmérsékleten tárolandó gyógyszereket 15 és 25 Celsius fok között, a hideg helyen tárolandókat 8 és 15 Celsius fok között, a hűtőszekrényben tárolandókat 2 és 8 Celsius fok között kell tárolni, illetve van néhány olyan orvosság is, amely mély hűtést igényel, mínusz 15 fok alatt. Nem megfelelően tárolt gyógyszer esetében fennállhat a kockázata annak, hogy felgyorsulhat az adott készítmény bomlása, akár hatástalanná is válhat, még az is elképzelhető, hogy hogy felszaporodnak az egyes bomlás termékek. Például, ha néhány órára kint hagyunk a napon egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és az felmelegszik a magas hőmérséklet hatására, nem lesz semmi baja, viszont léteznek olyan készítmények is, amelyek különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. Ilyenek a különféle kúpok vagy kenőcsök, amelyek a meleg hatására hamar elveszíthetik azt az állagot, amivel a megfelelő hatóanyag bevitelt képesek elérni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 8 perc 5 óra után, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, augusztus 2-a van, a Lehelek ma a névnaposok, ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Gorgon City, Hayden James és a Foolproof a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Az egész világ irigyli, a páratlan budapesti szobor szökőkutat, mert sehol sincs ilyen. Az egyetem tér olyan mérnöki és kreatív bravúrt rejt, aminek az egész világ a csodájára jár. Budapest az ezer szoborvárosa, de van egy különleges alkotás az 5. kerület szívében, amely előtt még a sietős pestiek is megállnak egy pillanatra. Az egyetem téren az ELTE Állami és Jogtudományi Karának impozáns épülete előtt található nyitott könyvcsobogó az utóbbi években valóságos globális szenzációvá vált. Az Instagramot és a TikTokot bejárták azok a lassított felvételek, amelyeken egy hatalmas, fehér márványból faragott könyv lapjai látszólag a szélben pörögnek. A magyar kreativitás ezen égköve olyan tökéletes optikai illúziót kelt, mintha láthatatlan égi kezek lapoznák a vízből készült oldalakat, miközben a néző szinte várja, hogy mikor tűnnek fel a sorok a nedves papíron. Az alkotást Kelecsényi Gergely művész és Szita József mérnök álmodta meg és váltotta valóra még 2012-ben. A titok a precízen kalibrált, programozott fúvókákban rejlik. A rendszer néhány másodpercenként egy íves vízfájtlat lövel ki a könyv gerincéből, amely pontosan olyan röppáját ír le, mint egy átforduló könyvlap. A fehér márvány textúrája és a víz kristálytiszta csillogása közötti kontraszt olyan élethű, hogy távolról nézve lehetetlen megállapítani, hogy nem fizikai anyagot, hanem egy dinamikus vízsugarat látunk. A dolog pedig tényleg világ ritkaságnak számít. Könyvalapú szökőkutat találhatunk például Rómában, az USA-ban vagy Dubajban is. Ezek azonban statikusak, a víz csak csorog a lapokon, vagy egy fix ponton tör fel. A budapesti az egyetlen, ahol a vízsugár dinamikus ívet ír le, szimulálva a papír fizikai mozgását és súlyát. Bár a szökőkút már több mint egy évtizede díszíti a fővárost, igazi népszerűségét a digitális korszak hozta el. A különleges szoborszökőkút a tavaszi és a nyári hónapokban működik teljes gőzzel, 24 órában ingyenesen látogatható.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy picivel 3-4-6 után járunk, én pedig Szemfeldet választottam, aki egy ideig gondolkozott azon, hogy Dr. Papaszov lesz az ő hivatalos DJ neve. Kezdte is ezt használni egyébként egy bolgár klarinét művész után felvéve, de aztán hát arra jött ott, hogy maradjunk a saját névnél. Egyébként tök mindegy, hogy milyen nevet használunk, amíg ilyen jó dolgokat készítünk. Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine, ez jön a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egzotikus utazások előtt érdemes beoltatni magunkat. A tavaszi fagyok ellenére jó lesz a barack termés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egzotikus utazások előtt mindenképp érdemes beoltatni magunkat. Erre figyelmezteti a soproni és térségbeli nyaralókat a szakember. A legtöbb védőoltást legalább 2-3 héttel korábban kell beadatni, annak érdekében, hogy az utazás tervezett időtartamára kialakuljon a védettség. Visinói mi soproni háziorvost kérdeztük.
2: Bármilyen távoli országban utazunk, mindenképpen érdemes tájékozódni az iránt, hogy vannak-e olyan megelőzhető betegségek abban az övezetben, amelyeknek adott esetben javasolt, vagy akár kötelező védőoltása is van. Vannak olyan betegségek, aminek oltási hiányában adott országba be se engednek, tehát érdemes nyomon követni, hogy mely országokban szükséges például sárgalázoltást felvenni. És ráadásul azt is pontosan meg kell tudnunk, hogy ezek az oltások, ezek ki által adhatók be.
1: A külföldi utazások előtt oltásokról és a trópusi országokban előforduló egészségügyi veszélyekről az ország több pontján működő nemzetközi oltóközpontokban lehet érdeklődni. A tavaszi fagyok ellenére jó minőségű magyar őszi barack került a piacokra, írja az Agroinform. Több gazdaságban, így például Fertőszentmiklóson idén is lehetőség nyílik. A népszerű szedmagad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőtől első kézből vásárolhatnak friss gyümölcsöt. A jelenlegi kínálat alapján a szedmagad árak jellemzően 900 és 1000 forint per kilogramm között alakulnak, míg a leszedett gyümölcsért 1100 forint körüli összeget kérnek a termelők. Két sebességmérő készüléket helyeztek ki a közelmúltban Farádon. A 85-ös főút mellett és a Mátyás Király utcában vannak berendezések. A sebességmérő készülékek a versenyképes járás programban kerültek a faluba. A sebességmérő készülékeket már üzembe helyezték, a rendszert a rendőrség működteti, ahogy magukat a berendezéseket is a rendőrség biztosította. A trafiboxok karbantartása a falu feladata lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, nem állunk meg, továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket, és hát a vasárnap is nagy hőségben telik, szóval erre egy picit már készüljünk most. Két olyan, a Turn the Lights Off-fal.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Visszaestek az agrárberuházások, több mint 10 forrás vízével hűsíthetik magukat a kirándulók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Farkas Ciprián Sopron polgármestere közösségi oldalán közzétette, hogy a városban összesen 3 párakaput, valamint 15 darab ivókutat üzemeltetnek, de emellett vízosztással is segítik majd a járókelőket a felfrissülésben. Hozzátette, a hűsölni vágyókat nyitott és légkondicionált helyiségek is várják Sopronban. Ezek a Mümax áruház, az Inkubátorház, a Soproni Alfa Park, a Tesco Hipermarket, a Sopron Plaza és az Interspar Hipermarket. Visszaestek az agrárberuházások Győr-Moson-Sopron vármegyében, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. Az ágazat gazdasági szervezetei 5,8 milliárd forintos beruházást hajtottak végre az idei év első negyedévében régiónkban. Ez 40%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Országos szinten az élelmiszeripar bővült, az agrárberuházások és a mezőgazdasági foglalkoztatás azonban csökkent az első negyedévben. Több mint 10 forrás vízével hűsíthetik magukat a kirándulók a Soproni hegységben. A túrázók körében a Szalamandra tónál található természetbarát forrás az egyik legnépszerűbb célpont, melynek története az 1931-es kolera járványhoz kötődik. 1950-ben a Soproni Természetbarátok Turista Egyesület felújította a régi forrásfoglalást, amelynek nyomai még ma is megtalálhatók, mondta a rádiónknak Kertész Ferenc túravezető.
2: 1970-es években, amikor a Szalamandra tó, azt hiszem 77-ben létesült, akkor az emléktábla helyére került a ma látható kővirág néven emlegetett emlékkő szobor csoport, amire ugye fel voltak írva a munkásmozgalom mártírjainak a nevei, és akkor ugye a forrás az lekerült ide a tó partjára. Valójában maga a forrás foglalása az ma is ott van fent, csak egy hosszú kifolyó csövön az út alatt átjön, és így egy sokkal esztétikusabb helyet sikerült itt a tóparton létrehozni. Ugye a mai foglalás az a 2003-ban a Castanea Környezetvédelmi Egyesület készítette el.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.

0: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift után az LMFAO jön, és hát továbbra sincsenek hivatalos fotók Taylor Swift lagziáról, amit hát ugye fél New Yorkot lezárták miatta, de nagyon tartják azt, hogy hiába a több mint 1000 vendég betartották a szabályt. Nincs fotó, nincs poszt a lagziról. Party rock! Yeah!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden előadó egy picit más gondol a dalairól, meg egyáltalán arról, hogy miről kell szólnia egy-egy felvételnek. Alex Kedzsi azt mondja, hogy ő igazából azt szeretné elérni, hogy az emberek, amikor meghallják a dalait, mosolyogjanak és érezzék jól magukat. Hát ha valami, akkor ez a dal ezt szerintem 100%-osan hozza. A nyár egyik legnagyobb kedvencén Alex Kedzsitől az igazi mai slágerek között ez a Bumble a Rádió 1-en.

0: nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak kiszóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi ma is lány.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hőségriadó, továbbra is érvényben az országban 3°C, szóval tényleg vigyázzunk és figyeljünk egymásra. Emellé pedig élvezzük az igazi mai slágereket. A következő óra elején például Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy jön. Mindjárt indítom 8-tól, pedig természetesen ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: All in a Cherry Sopronnál. Cherry Tiggo 4 full hybrid már 8.590.000 forinttól. Cherry Tiggo 7-es full hybrid pedig 9.990.000 forinttól. Két full hybrid SUV mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40.
7: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpont foglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Győri út 50 perjében.
8: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
9: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
10: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
11: Madeinwood.shop.
12: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
13: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
14: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270.
15: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
5: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Továbbra is érvényben van a hőségriasztás. Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A rendkívüli hőség miatt ismét több intézkedéssel segíti utasait a GyeSav. A vasúttársaság a szombathelyi zalaegerszegi és soproni vasútállomások utascsarnokaiban elhelyezett szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között biztosít hűtött ivóvizet. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a GyeSav munkatársai kérésre az utasok kulacsait is megtöltik. A kellemesebb várakozás érdekében több városban is párakapuk működnek. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon, a leglátványosabb Sopron környékén lesz. A napfogyatkozás Magyarországon 19 óra 21 és 23 körül kezdődik, és napnyugtáig látszik. A perszediák megfigyelése 22-23 órától lesz egyre kedvezőbb, a fő maximum legvalószínűbb ideje pedig augusztus 13-án hajnali 4-5 óra között lesz. Budapesten a napkorongjának csupán 56-64%-át takarja majd el a hold, Sopronban viszont eléri a 80%-ot, ami már rendkívül látványos jelenséget ígér. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van Győr-Moson Sopronban. Azt javasolják, hogy a legmelegebb 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Viseljünk könnyű, világos színű ruházatot, fejfedőt és UV-védelmet biztosító napszemüveget. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban. Két sebességmérő készüléket helyeztek ki a közelmúltban Farádon. A 85-ös főút mellett és a Mátyás Király utcában vannak berendezések. A sebességmérő készülékek a versenyképes járás programban kerültek a faluba. A sebességmérő készülékeket már üzembe helyezték, a rendszert a rendőrség működteti, ahogy magukat a berendezéseket is a rendőrség biztosította. A trafiboxok karbantartása a falu feladata lesz.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
16: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén lehetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és jó hír, hogy újabb két frekvencia csatlakozott hozzánk, ezzel bővült a Rádió 1 hálózata. Nemrég Szigetvár a 103,1 MHz-en csatlakozott, az lett az 50. Rádió 1 frekvencia, és közben itt van Esztergom is, az 51. a 107,5 MHz-en is már. Az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, vagyis az ilyen nagy kedvencek, mint Teddy Swims és az The Door. Én most ezt indítom, aki pedig üzenne. A számunk 0620 3111 111.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megköszi pedig Lady Gaga jön, aki tavasszal fejezte be a legutóbbi turnéját, kijöttek most nemrég a számok róla. Hát több mint 400 millió dollár bevételt hozott. Igen, ezt még egy picit így ízlelgessük. Ezzel pedig a top 10-be került a turnék között, amik a legtöbbet hoztak női előadóktól. Hát, szép teljesítmény. Az igazi mai sláger, amit indítok tőle, Lady Gaga és az Abrak.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egzotikus utazások előtt érdemes beoltatni magunkat. A tavaszi fagyok ellenére jó lesz a barack termés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egzotikus utazások előtt mindenképp érdemes beoltatni magunkat. Erre figyelmezteti a soproni és térségbeli nyaralókat a szakember. A legtöbb védőoltást legalább 2-3 héttel korábban kell beadatni, annak érdekében, hogy az utazás tervezett időtartamára kialakuljon a védettség. Visinói mi soproni háziorvost kérdeztük.
2: Bármilyen távoli országban utazunk, mindenképpen érdemes tájékozódni az iránt, hogy vannak-e olyan megelőzhető betegségek abban az övezetben, amelyeknek adott esetben javasolt, vagy akár kötelező védőoltása is van. Vannak olyan betegségek, aminek oltási hiányában adott országba be se engednek, tehát érdemes nyomon követni, hogy mely országokban szükséges például sárgalázoltást felvenni. És ráadásul azt is pontosan meg kell tudnunk, hogy ezek az oltások, ezek ki által adhatók be.
1: A külföldi utazások előtt oltásokról és a trópusi országokban előforduló egészségügyi veszélyekről az ország több pontján működő nemzetközi oltóközpontokban lehet érdeklődni. A tavaszi fagyok ellenére jó minőségű magyar őszi barack került a piacokra, írja az Agroinform. Több gazdaságban, így például Fertő-Szentmiklóson idén is lehetőség nyílik. A népszerű szedmagad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőtől első kézből vásárolhatnak friss gyümölcsöt. A jelenlegi kínálat alapján a szedmagad árak jellemzően 900 és 1000 forint per kilogramm között alakulnak, míg a leszedett gyümölcsért 1100 forint körüli összeget kérnek a termelők. Két sebesség még

0: Készüléket helyeztek ki a közelmúltban Farádon. A 85-ös főút mellett és a Mátyás Király utcában vannak berendezések. A sebességmérő készülékek a versenyképes járás programban kerültek a faluba. A sebességmérő készülékeket már üzembe helyezték, a rendszert a rendőrség működteti, ahogy magukat a berendezéseket is a rendőrség biztosította. A trafiboxok karbantartása a falu feladata lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
0: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most olvasom, ha Koszovóban a Google Maps-et használjuk, akkor ott az egyik funkcióban Dua Lipa kísérel bennünket, az ő hangját használják, persze az ő beleegyezésével. Hát szerintem ez nagyon menő. A Radio1.hu-n egyébként írunk erről részleteket. Nem sokára hozok egy nagy kedvencet Dua Lipától, most viszont a Shouse folytatja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy a hőségre, nagyon figyeljünk, és amennyire csak lehet figyeljünk egymásra, ismerősökre, rokonokra, barátokra, továbbra is tombol a kánikula. Kitartás mindenkinek ebben a hőségben. Az igazi mai slágerek között a Swiss Disco jön, jó kis lendületet hoz így, picivel, 3-4-8 után. Rehabbel, Sam Felddel, ez a Sleep Tonight, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és kitartást a hőségben a Rádió 1-jel.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék vannak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtős koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
6: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
5: Csomagolt termékkel foglalkozol? Akkor várunk a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara előadására, ahol az Európai Unió új augusztus közepétől alkalmazandó PPVR rendeletéről lesz szó. A szabályozás minden olyan vállalkozást érinthet, amely csomagolást használ, csomagolást gyárt, forgalmaz vagy logisztikai folyamatban kezel. Az ingyenes előadást augusztus 4-én kedden a Kamara székházában tartjuk. Részletek és jelentkezés www.sopronikamara.hu.
7: Költözne? Hova? Lignova!
5: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
8: Új fürdőszobában gondolkodsz? Felújítasz? A Koral Sopronnál burkolatok, csaptelepek, csempék, járólapok, szaniterek hatalmas választékával, hozzáértő szakértelemmel várunk. Spórolj időt, energiát, pénzt és szerezd be mindent egy helyről. Koral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.koralsopron.hu.
9: Ha a probléma a dugulás,
10: a kék-fehér autó a megoldás.
9: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
10: 0630-24-24-024.
6: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
11: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Visszaestek az agrárberuházások, több mint 10 forrás vízével hűsíthetik magukat a kirándulók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Farkas Ciprián Sopron polgármestere közösségi oldalán közzétette, hogy a városban összesen 3 párakaput, valamint 15 darab ivókutat üzemeltetnek, de emellett vízosztással is segítik majd a járókelőket a felfrissülésben. Hozzátette, a hűsölni vágyókat nyitott és légkondicionált helyiségek is várják Sopronban. Ezek a Mümax áruház, az Inkubátorház, a Soproni Alfa Park, a Tesco Hipermarket, a Sopron Plaza és az Interspar Hipermarket. Visszaestek az agrárberuházások Győr-Moson-Sopron vármegyében, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. Az ágazat gazdasági szervezetei 5,8 milliárd forintos beruházást hajtottak végre az idei év első negyedévében régiónkban. Ez 40%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Országos szinten az élelmiszeripar bővült, az agrárberuházások és a mezőgazdasági foglalkoztatás azonban csökkent az első negyedévben. Több mint 10 forrás vízével hűsíthetik magukat a kirándulók a Soproni hegységben. A túrázók körében a Szalamandra tónál található természetbarát forrás az egyik legnépszerűbb célpont, melynek története az 1931-es kolera járványhoz kötődik. 1950-ben a Soproni Természetbarátok Turista Egyesület felújította a régi forrásfoglalást, amelynek nyomai még ma is megtalálhatók, mondta a rádiónknak Kertész Ferenc túravezető.
13: 1970-es években, amikor a Szalamandra tó, azt hiszem 77-ben létesült, akkor az emléktábla helyére került a ma látható kővirág néven emlegetett emlékkő szobor csoport, amire ugye fel voltak írva a munkásmozgalom mártírjainak a nevei, és akkor ugye a forrás az lekerült ide a tó partjára. Valójában maga a forrás foglalása az ma is ott van fent, csak egy hosszú kifolyó csövön az út alatt átjön, és így egy sokkal esztétikusabb helyet sikerült itt a tóparton létrehozni. Ugye a mai foglalás az a 2003-ban a Castanea Környezetvédelmi Egyesület készítette el.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
12: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
16: Egyetlen dolgot el tudod a világból, most ismerünk, hogy jobb hely legyen a világ.
17: Hát kezdjük a legfontosabbal, a sárga túra.
16: Jó, a sárga túra az első a listánkon.
17: Mi lenne, ha kivennéd belőle a pénzt, tessék? Megoldod?
16: Szerintem a sárga túra
17: a mozgatórugója, mennyi mindennek az alapvető háborús eszkalációja és feltétele, hogy kitaláltuk ezt magunknak, hogy ha nekem több van, jobban járok, mint te, és azt mondom, hogy oké, én ezt kiveszem a rendszerből, találjátok ki, hogy hogyan kereskedtek, de nincs pénz. Ezáltal nincs vagyon, nincs pénz, nincs.
16: Szerintem akkor szexel kereskednénk.
18: De a pénz
16: vagy élvezetekkel, vagy valami olyan dolga, amit
18: de a másra át tudod váltani.
17: Na de lehet, hogy az lenne, hogy ami nekem sok van adok, ami neked van adsz, és nem tudnál pénzbe vezetni, szorongás, de mondjuk lenne. Egy cserekereskedelem.
18: Hát a cserekereskedelem ugyanerre ment ki.
17: Na de
18: nekem nagyon sok búzám volt, akkor azt mondtam, hogy...
17: Na de adtam neked, mert nekem meg szükségem volt, amire ez egy jó deal. Igen, de most de sokat akarok, és tőled is el akarom venni, de nem akarok adni.
18: De akkor én mindenkitől elveszem a nagyon sok búzámért, mindenkitől elveszek egy nem tudom mit, ami neked van, és megint mi történik, nálam lesz minden. Csak nem pénznek fogjuk hívni, hanem anyagi javaknak.
17: Hát de adnom kell valami mást helyette, tehát nem lesz nálam minden, csak az, amiből nekem sok van.
16: Biztos, hogy kitalálnak helyette valami mást. Szerintem ez a fajta javadalmazási rendszer, ami van, ez így kvázi ugye érzelmentesnek indul, szerintem ezért lett elfogadott. Mi lenne, ha nincs szex?
17: Nincs szex.
18: Kihalunk.
16: Dehogy halunk ki, úgy máshogy szaporodunk.
18: Ja, az máshogy
16: tehát, hogy van,
17: sok minden.
16: Van,
17: hát nincs. Igazából ez az ösztönkör, az életösztönünk után a legerősebb ösztönkörünk, a fajfenntartás, sokszor kerülünk bajba emiatt. Szóval, hogy az
18: jó, de mi már belekevertük az élvezetet, hát, mert az állatvilágban csak ugye a fajfenntartás, mondjuk a
16: delfin. Hát nem úgy nézek ki, ne haragudj.
18: A delfin az kufircol, azért is, mert élvezi.
16: Hát én láttam, hogy egy házi állat kell be a
17: technikusokat. Hány polgárháború, hány nagy csata indult el, megcsalás, hűtlenség, szex miatt. Én kivenném a haszontalan időt.
16: Az nagyon fontos a haszontalan idő.
17: Nem, ne legyen.
18: De mondtad, aki nem tud pihenni, az nem tud megfeszülni.
17: A pihenés nem haszontalan?
18: Nem haszontalan. Mi a
16: hogy arra gondolsz, hogy nem pihenés?
17: Nem pihenés, de haszontalanul görgetsz, elvesztesz magadtól időt, hülyeségeket csinálsz, és nem tudnál, nem tudnál állandóan azt csinálni, ez eltűnne teljesen.
16: Mondjuk az internet telefonon a pörgetés.
17: Például, igen, 6-8 óra reels videó. Scrollozás. Én azt is kivenném.
16: Akkor az internetet venné, de?
18: Nem, az internetet nem. Az internet jó.
16: Hát azon nézzük a pornót.
18: A szexet is elvetted meg a pornót.
17: Nem, azért minden már ne vegyünk már, basszus, tényleg. Azért minden ne legyen elvéve.
18: Nem lennének fegyverek.
17: Oké.
18: Nincs fegyver.
16: Akkor szavakkal bántanánk egymást. Halálra sértegetnék egymást az országok.
17: Elképzelhető, hogy nem lenne háború, nem lenne fegyver?
18: Igen, mert ugye...
16: Hát de volt háború, akkor sokan nem volt fegyver.
18: De
16: tehát, mi?
18: De,
17: valami,
18: de,
17: mindig
18: de,
17: valami...
18: nem tud, de nem tudsz fegyverként használni,
16: azért
18: akkor semmit.
16: Azért csináltunk fegyvereket, akkor... hogy ne kell elrágnunk a másiknak az ahilleszét.
18: Ez jó, de akkor az is fegyvernek minősül, tehát az se lenne. Nem tudnád elrágni a másiknak az ahilleszét.
16: Az a személyiséged a fegyvered, Feri.
18: Nem csak puska nincs, meg kés, meg balta, hanem semmi nem válna fegyverré.
17: Igen. Uh-huh. Jó, ha kiveszük az időt, tessék. Nincs.
16: Az egy pokol lenne.
17: Pokol lenne a pszichológiai idő, tehát hogy nincsen dátum.
18: Hát, semmi,
17: nincs idő, dátum, nincsenek dátumok, nincs, akkor szétfolynánk, az nem jó. Valahogy azt a karban kell, egybe kell tartani, az nem jó, azt ne vegyük ki.
16: Szeretj, a rendszer jó tesz nekünk szerintem. Mert hogy például az, hogy van éjszaka meg nappal, hogy vannak keretek, ilyesmi, az
17: bár fontos. Az idő előtt is elvoltunk, amikor még nem tudtuk, hogy mennyi az idő.
18: De akkor is viszonyítottál, azt mondtad, hogy találkozunk naplementekor.
17: Nézted a napot, és ahhoz képest volt egy mondjuk napórád az egyiptomiaknál, ugye? De hogy igazából volt olyan, amikor még csak nem is számolták is az időt, de valahogy elvoltak azért idő nélkül, nyilván nem kellett 2 óra Blahán találkozni. Tehát azért az igen, talán más rendszer volt.
18: Hatra bejönni, dolgozni, egy csomó mindent.
16: Nagyon sokan írjátok a kapzsiságot, meg ezeket az érzéseket, hogy kapzsiságirítség, hogy lehet, hogy az oldanám meg, hogyha a motiváció
17: de nem oldod meg, mert van elveszed a kapzsiságot, még ott marad az irítség, a féltékenység, a mohóság, a kevésség, a mit tudom én. Basszus.
18: Kevésség, érted? Kevésség. Ilyen szavakat használ ez
17: milyen, a csütörtök. Milyen, micsoda. Mi van, ha nincs félelem, tessék, kiveszük a félelmet, és nem.
18: Gyula már ugor neki.
16: Figyelj,
18: hát
16: nem menne félelem, én már halott lennék.
18: A félelem jó, mert
17: hogyne, megvéd, megó, figyelmeztet, persze.
16: Te lennél igazán halott, de engem se ismertek volna.
18: Szerintem
16: te 9 éves korodban, nem tudom, lebuszkáztál volna valahonnan, biztos, hogy nem.
17: Csak a félelem maradjon, de csomószor meg nem teszel meg bizonyos dolgokat, mert félsz, mert nem mered, mert ott maradsz, mert toporogsz.
18: De az meg már te izéd, az már te bűnöd, hogy nem mész ezen az úton, mert
16: félsz. Mi lenne?
17: Aha.
16: Milyen lenne a világ, és ez pont az elkezdő, milyen lenne, ha nem lenne bűntudat?
17: Az rosszabb világot hozna, várjál, az rosszabb világot hozna.
16: Hogy élnénk?
17: Mi van, ha kivesszük a férfi politikai vezetőket, tessék? Csak nők. Milyen világot?
16: Figyelj, én nőként mondom ezt nektek, hogy ezt nem akarjátok látni.
17: Na de adjunk egy, csak gondolatkísérlet, csak nők.
16: Az lenne nagyon jó, hogyha fele-fele lenne, mert az lenne szerintem valójában harmonikus.
17: Durva energiák lennének? Amerika élén egy nő, Oroszország élén egy nő, Kína élén egy nő.
16: Más a működése az olyan csoportoknak, ahol csak nők vannak. És nem a nőkkel van a baj, hanem a dinamikával, ami kialakul ilyenkor.
17: Az az energia, ami jönne. Nem lenne jó?
16: Nagyon mások az energiák. Hogyha egy férfinek egy nő felé is meg kell felelnie, nem csak egy férfi felé. És szerintem ezért hibás az a gondolkodás, hogy a politikában nincsenek nők, mert a megfelelés változna meg, és az mindenre kihatással lenne.
17: Oké, betegséget írta valaki, tessék, úgy, ahogy van, kivesszük.
18: Ez mondjuk nem rossz.
17: Hogy halunk meg?
18: Időskori végegyengülés.
17: Végegyengülés,
18: tehát, hogy még minden oké, nincs demencia, nincs semmi, egyszer csak plutyott.
17: De nem szelektál a természet, nincs valami megtisztulás, nem, tehát, hogy valamilyen célja érte, meg valamiért létrehozta az evolúció. De mondjuk oké, vegyük ki, élünk 130 évig mindenkit, nagyon gyorsan túlnépesedünk, nagyon gyorsan előregedik a társadalunk, nem tudjuk fenntartani. Tehát kiveszed a betegséget, és megborul az ökoszisztéma.
16: Jó, de minden. Nem csak betegségbe lehet meghalni. Tehát, hogyha az a funkciója a betegségnek, hogy tizedelje a tömegeket, akkor azon kívül egy csomó más opció is van.
17: Ne vegyük ki akkor, nem sok szenvedéstől szabadítanak meg munkat. Nem leszel beteg, nincs fájdalom, nincs onkológia, nem leszel rákos, nem vagy beteg, végelgyengülés meghalsz, de nincs betegség, nincs szenvedés, fájdalom, félelem. Egy csomó mindent kihúz a betegség.
16: Igen,
17: egy az nem rossz.
16: Én tudnék élni betegségek nélkül. Viszont...
17: Csak nem fogsz.
18: Igen, csak más éljen
16: bele.
17: Egyszer megkóstolnám ezt az életet, de ahhoz túlságosan hipóndér vagyok.
16: Hozd a vitamínjaimat.
17: Úgy érzem, leesett a cukrom erre a témára. Mérek is gyorsan egyet.
16: Egy kicsit az életenergiám, de csak...
17: Jó, mi van? Kiveszünk a halált, tessék. Kiveszünk a halált.
18: Ne hülyeskedj. Ki akar örökké élni? Mindenki? Te örökké akarsz élni?
17: Zsűként. Hát nekem egyszer szülesz még újra, hát ha jobb lesz. Nem akarsz? Biztos, hogy Gyulaként akarsz örökké élni? Nem adsz ennek még egy sanszot? Mennyi? El kell mennem a Tátrába, a Tátrába, a Tátrába, meg kell érzem a Tátrát.
16: A Mátrából átmentem a Tátrába.
17: Viszok-e Tátri? Na jó, akkor vegyük, ha kiveszünk a halált, akkor mi van?
18: Túlnépesedés, ugyanúgy.
16: Szerintem akkor nagyon szomorúak lennének.
17: Gazdaság összeomlás, szomorúság és több háború, mert hogy senki nem hal meg.
16: Szerintem a maga az egész struktúránk arra épül fel, hogy nincs végtelen időnk. És a halálkérdés az ugyanaz, az időkérdés. És mi, ha nincs időnk, tehát nem lenne időérzékünk, akkor ugye nem, abban nagyon rosszul érzi magunkat, hiszen a halál nekünk emiatt fontos.
17: De hát akkor megborítod a rendszert, nem tudod kivenni, mert minden
16: korai megborít. Halált vennénk ki. Tehát hogy az ne legyen, hogy mondjuk idő előtt meghalsz. Mondjuk legyen, mondjuk le, van egy élet.
18: Az idő? Akkor
16: mondjuk
18: mindenki 80.
16: Fiatal, ne halljanak meg az emberek.
17: Rendkívüli kitartásáról tett tanúbizonyságot egy lengyel tanulóvezető, akinek 9 évnyi próbálkozás követően a 139. alkalommal sikerült teljesíteni az elméleti gépjárművizsgát. 139-szer ment neki a gépjárművizsgának 9 évig. Mi volt a sikertelességének az oka? Tessék ki, mit tippel? Ne nézzetek a monitorra, még nem olvastátok el. 139-szer nem ment át, mi baja volt? Hol rontotta el? Figyelj, megőrülsz a sztoritól, nagyon jó. Nem volt vak. Nem volt szellemi fogyatékos.
18: Tudott olvasni?
17: Tudott olvasni, nem volt értelmi fogyatékos.
18: Volt keze?
17: De jó, vagy nem volt keze.
18: Ne!
16: Nem volt keze.
17: De és lábbal töltöttek, és mindig nagy volt a hüvelykujja, a nagy lábujján, és mindig félrenyomta a betűket. Nem tudom, hogy AB vagy C, mert ez volt, virsliúja volt.
16: Nem, szerintem nem, és ne legyünk ostobák, mert szerintem inkontinenciája volt, és mindig összefosta magát, mielőtt a végére ért volna.
17: Ez nem rossz, egy pszichés zavar, amitől fosása lett a vizsga előtt, ezért elment, bejelentkezett, de nem tudta megcsinálni.
18: Kicsit az időből mindig, közepén kiket menni.
17: Azért, amikor 139-szer mész 100%-nál már nagyot köszönnek, nem? Na jöjjön. Na jöjjön. Nem, az derült ki, hogy a lengyel vizsgaközpont tájékoztatása szerint a férfi azért bukott el sorozatosan, mert a felkészüléshez kizárólag az ingyenes online tesztprogramot használta, és amikor beült, jött neki egy csomó idegen kérdés, amit nem ismert, ugyanis nem fért hozzá a vizsgakérdések teljes adatbázisához, és sokszor nem ismerte a feladatokat, amivel találkozott, és azt nem értette, Isten, hogy ez miért történt.
16: Konokság. De ha kiszámoltam, hogy mennyibe kerül minden egyes vizsga, és azt visszafejtette volna, hogyha megveszed teljes anyagot, akkor milyen számok jöttek volna ki?
17: Szenzációs. Pavel Gurgul, így hívják a vizsgaközpont vezetőjét, egészen bizarr okán elmondta, vakon lett volna az elméleti anyaggal, a próbateszteken az erre létrehozott online program próbaverzióját gyakorolta.
18: És ott ment is.
17: És ott nagyon ment neki, miután elkezdte használni a program teljes értékű verzióját, látta az összes kérdést, egyre közelebb került a hőn állított eredményhez.
16: Na, ő az, aki megeszi a tükröt a mézes kalácsból.
17: Igen, és ő az, aki később elütt téged egy zebrán. Tehát ebben biztos vagyok.
18: A 10. vagy a 20. után nem teszed fel a kérdést magadnak, hogy vajon mi
17: igen,
18: lehet a
17: jött
18: baj?
17: Itt 30 kérdés, vagy 50 kérdés, vagy 10, amit nem ismerek. Miért nem ismerem én ezeket? Ez nem volt benne a tesztprogramra. Megint neki ment.
16: Van ez a szabály, hogy a kanyarodó autóval szemben a gyalogosnak elsőbsége van.
17: Hát ez attól függ, hogy várj, ez sem mindig.
16: És hogy ez a legalul értékeltebb szabály, mert sokszor a gyalogosok azt gondolják magukról, hogy ez minden egyes kereszteződésben így van.
17: Közben nem. Főútvonalról kanyarodik. Van zebra? Nincs zebra a gyalogosnak? Hol megy át a gyalogos? Van lámpája az autónak? Nincs lámpája? Már nem saját, de hogy ez se olyan egyszerű.
16: Én évekig gondolkodtam rá, hogy hogyan tudnám ezeket a gyalogosokat edukálni.
18: De aztán tehát, hogy... ott abban maradt, hogy inkább elütöd őket.
17: Visszakettő padlógáz.
16: Sűrített levegőt akarok kifújni az ütközőkből, hogy amikor oda mielőtt még odaérnék, te megfújja őket egy nagyon erős ilyen szél, hogy nem! Nem!
18: Visszalépsz!
16: Nem! Messze.
18: Csinálj egy kihangosítót a kocsidra. Miket
16: mint a
18: Family
16: Frost?
17: De én már nem takarodj, ott maradsz.
18: Nincs elsőbséged, még ismétlem.
17: Mama marad.
16: De az mekkora biznisz ötlet, hogy hátulra lehetne rakni egy ilyen LED falat, tudod, a hátsó tükrödre, és tudnál üzenni szavakkal a mögötte jövőnek, mondjuk autópályán. És akkor ennek ilyen gombok, hogy taka van, te sem gondoltad komolyan, hallottál már arról, hogy követési távolság, stb.
17: De erre elmondtam, mit kell csinálni, ablakmosás.
16: Így akkor ilyen nagy ívvel?
17: Ablakmosás. Tehát bejön, én mindig esem, bejön a seggedbe, tol le, és elkezded lemosni az ablakot. És az egész az a pofájára megy a kocsijára. És erre nagyon sokan kiborulnak, tiszta a kocsija. Ablakmosás. Jön mögötte, benne van a seggedbe, és kezdj el ablakot mosni.
16: De akkor az ablakmosó folyadékom legyen szintiszta pörkölt szaft?
17: Így van, szintiszta pörkölt szaft. Ugye nagy sebességnél ez hátra megy az ő kocsijára. Mm-hmm. Autópályán a legjobb. Úgy jelzed neki, hogy figyelj, nem. És össze-vissza szarodod a kocsiját. Ez erre nagyon sokan kivalik, ezt nagyon sokszor csinálom.
18: És ilyenkor lemarad és beáll a sorban.
17: Egyébként rájön. Tehát, hogy sokszor nem kell még a féklámpát se fölvillantani, nem büntető fékezek, csak ugye van úgy, hogy csak pillantra rálépsz. Nyilván az is balesetveszélyes, de ne csinálj senki, de nem lépsz rá a fékre, tehát nem lassítasz direkt, mert az patkány, de ablakmosásra nagyon sokan lemaradnak. Egyébként a visszatérő még egy pillanatra a lengyel csávóra, nem ez volt a legdurvább. A rekord az 17 évet várt az áttörése. A magyar csúcstartó 23 kísérlettel a fasorba sincsen. 169 nekifutásból mennek ki Lengyelországba, az a rekord náluk. 169-szer ment el vizsgázni.
18: És 17 éven keresztül csináltad. Ott van lendület.
17: És ez a tipikus 17 évet, kimegy a forgalom, és azonnal halálra gázol valakit. Tehát ez nem érett az életre. Ti 17 évig, nem csinálsz végig keresztvizsgát, ne vezessél. Képzeld, ez hogy vezet? Ez milyen döntéseket hoz? Hogy döntél egy forgalmi helyzetbe, a 17 évig nem tud levizsgázni?
18: Sehogy.
17: Teljesen alkalmatlan sehogy, mindenre.
18: Szerencsénk van, ő nem fog vezetni.
17: Ne vezessen.
18: De 17 évig küzdesz, megvan a jogosítvány, uram,
16: de ez csak az elmélet, most jön a gyakorlat. Tehát senki nem mondta, hogy át fogják engedni.
17: Persze, tehát 17 év csak maga a kressz, az elméleti igen. kérdés. Még ki sem ment, de azért mondjuk elszánt vagy 17 évig neki mész a vizsgálat. Azért lehet, hogy feladnám. Lehet, hogy 4-5 év után elgondolkozzék.
16: Hogy a magának a jogsnak azt a részét már nem kell csinálni, amit régen kellett, hogy ezt a műszaki részét, amikor körbejárod a izét. És én ezzel se értek egyet. Soha nem használtam azt a tudást, de azt akarom, hogy a többiek is szenvedjenek.
18: Az a baj, hogy a mai autóknál már nincs ez a tudás, nem létezik.
17: Nem nyúlsz hozzá.
18: Nem nyúlsz hozzá. Nincs olyan, mint a régénél, hogy az 1-2-es ladába kicseréltél mindent otthon.
17: Igen, konkrétan megcsinálta egy motorcserét.
18: Igen, hogy jött, akkor oké, aksi csere, gyerünk, kész. Ma meg se találod. Hát fölnyitsz egy autónak a, hogy hívják ezt, motorház tetejét, és egy ilyen sima cucc van előtted. Itt van egy piros, meg egy sárga igen. ilyen.
16: Vagy egy szetli, hogy igen. köszönjük szépen a motorodat.
17: A nagymázisban az aksit, vagy a bikázó részeket megtalálod, hogy hova kell rátenni a pluszkábelt, meg a mínuszt. De az is komoly tudomány.
18: Az külön ki van vezetve.
17: Külön ki van vezetve.
18: Már nem az aksira mész
17: fel. Igen. Igen, na. igen, vannak ezek a bikázó részek. Nem nyúlsz ma már hozzá, tehát ennek sok értelme egyébként nem volt, hogy ott tényleg aláfeküdjél a kocsinak, és akkor tanuld meg, hogy kell olajcserét csinálni.
16: Tudod, én nem vagyok egy ilyen gyenge ember. Én például, amikor el kell döntenem, hogy szolgáltatást kérek, vagy pótkereket, én úgy, hogy lettett volna sokkal nagyobb a utas, rakodóterem, én azt mondtam, hogy kérem a pótkereket.
18: Neked az kell, az egy biztonság.
16: Én pótkerek, én inkább kicserélem, és akkor menjünk tovább. Mert amúgy nem, tehát hogy mint hogy ott álljak valahol. Én ilyen régi jó dolgok.
18: Aha, ez az a sztori, amikor kerested a gumiszerelő csávót.
16: Úgy hiányzik, be is ugrok a kamazra. A régi jó dolgok. Igen. Igen, így pontosan. De amúgy van olyan élethelyzet, amikor az ember megmakacsolja magát és megcsinálja, csak az pont nem ez volt történt.
18: Ja, és akkor te ott cseréltél.
16: Jött az izmos gumis fiú.
17: És jó pasi volt? Igen?
18: Prémium kandú.
17: És akkor ott álltatok anyáddal nyálcsorgatva?
16: Nem az volt a durva, négy generáció állt ott. Ott volt akkor a 5 éves lányom, ott volt az unokahúgom, aki 20 éves, ott volt az anyám, aki 70 felett volt, meg én is mindenki. És gyökre járt ide, különben, hogy...
17: És az a durva, hogy az anyádra ment rá.
16: Igen.
17: És az anyádat kaptál a végét.
16: Még az 5 éves lányom is úgy volt, hogy különben nem találkoztam édesapámmal már órák óta. Felfogadatlan volt az egész. Teljesen impulzus, nem tudom, mi volt. Jaj, nagyon jó volt.
15: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is érvényben van a hőségriasztás. Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A rendkívüli hőség miatt ismét több intézkedéssel segíti utasait a Gyesav. A vasúttársaság a szombathelyi, zalaegerszegi és soproni vasútállomások utascsarnokaiban elhelyezett szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között biztosít hűtött ivóvizet. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a Gyesav munkatársai kérésre az utasok kulacsait is megtöltik. A kellemesebb várakozás érdekében több városban is párakapuk működnek. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon, a leglátványosabb Sopron környékén lesz. A napfogyatkozás Magyarországon 19 óra 21 és 23 körül kezdődik, és napnyugtáig látszik. A perszediák megfigyelése 22-23 órától lesz egyre kedvezőbb, a fő maximum legvalószínűbb ideje pedig augusztus 13-án hajnali 4-5 óra között lesz. Budapesten a napkorongjának csupán 56-64%-át takarja majd el a hold, Sopronban viszont eléri a 80%-ot, ami már rendkívül látványos jelenséget ígér. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van Győr-Moson Sopronban. Azt javasolják, hogy a legmelegebb 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Viseljünk könnyű, világos színű ruházatot, fejfedőt és UV-védelmet biztosító napszemüveget. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban. Két sebességmérő készüléket helyeztek ki a közelmúltban Farádon. A 85-ös főút mellett és a Mátyás Király utcában vannak berendezések. A sebességmérő készülékek a versenyképes járás programban kerültek a faluba. A sebességmérő készülékeket már üzembe helyezték, a rendszert a rendőrség működteti, ahogy magukat a berendezéseket is a rendőrség biztosította. A trafiboxok karbantartása a falu feladata lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar.

0: Zatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
3: Képzeljétek, hogy van egy ilyen kis görög sziget, tök cuki a dolog. El tudsz, én még annyira nem vagyok oda érted, de szerintem ti igen. Macskákat tudsz menteni egy görög szigeten.
4: Oh.
3: Kapsz kaját, mentett macskákat kell jól lakatni, ápolni, simogatni. Nincs érte fizetés, de minden van, amit szeretnél. Egy hónapos görög szigeti utazás lehet ezzel bevállalni.
5: Írjátok fel engem. Imádnám, azt csinálnám, hogy lenne egy ilyen saját csapatom, ott bekenném magam aszpikos ételekkel, hogy jöjjenek is szeressenek. Nézd meg, hogy
3: itt van, nézd meg!
5: De ezek nem sovány macskák.
4: Hát etetik, hát most ott van egy csomó önként.
3: A szálláshely a kobormacsáknak fenntartott menhely, és el tudsz menni, egy hónapra kell vállalnod, annyi, hogy macskákkal kapcsolatos tapasztalatokat várnak, és 2026-ra beteltek, de 2027-re lehet jelentkezni. Sziroszi kezdeményezés, tökén önként és a dolog nincs fizú, de egy hónapos görög nyaralásom vagy. Kaja, pia, szállás megvan.
5: És a macskának kell ajánlást írnia?
3: A macskának kell megírni az ajánlást, így van. Így van. Valami szépen. Soha nem gondolkoztatok, hogy valami önkéntes munkára valahova? Nem volt ilyen gyerekkori, vagy kamaszkori, vagy fiatalkori, én elmegyek egy hónapra. De külföldön.
4: Hát úgy, hogy mondjuk egy ilyen Afrika.
3: Valahova Afrikában.
5: Nem mehetek Afrikába.
4: Nem, mert megesznek.
3: Hát ott szentként tisztelnének, mint Sripiót a vállukra vennének, az ilyenek sose láttak.
5: Azt akartam, hogy nem hiszem, hogy ez működik. Tehát szerintem Ázsiának bizonyos részét és Afrikát teljes mértékben kell kerülnöm. Nem engedhetem.
3: Nem értenék.
4: Van például tök jó a mai fiataloknak, hogy elmehetnek Amerikába táboroztatni, egész nyárra kimész, és akkor vannak ezek a cserkész táborok, és oda kimész ilyen, hát felügyelőnek.
5: Az nagyon jónak
4: az
5: tűnik.
4: Az mekkora kaland? 18 évesen, 17 évesen.
3: Kimész és ott vagy egy
4: ilyen. Kimész, ott vagy, segítesz.
3: De felelősség is nagy azért, hogy gyerekekre kell vigyázni. Szóval valamit benézel, akkor azért akkor, azzal lehet, hogy van baj.
5: Hányan voltunk a bujócska előtt? Mindegy,
3: megették a pirányák. Nem érdekes.
5: Semmi, de nagyon jók vannak, meg amúgy az Erasmus volt ugyan annó nagyon jó, és akkor annak volt az a része, amikor dolgoztattál, amikor pedig ugye, amikor megtanultál, és arra is nagyon vágytam, de aztán nem vittek el engem Erasmusszal.
3: Az egy ilyen program volt, nem? Ahogy ki tudtál menni.
5: Egyetemek, között
3: egyetemek közötti cserebere program,
5: és
3: nem?
5: És fél évig tanulhattál egy másik ország, másik egyetemén. És akkor emellett annak voltak ilyen kiegész, mert ugye sok embernek nem volt pénze, úgyhogy mehettél dolgozni mellé táborokba, idősek otthonába.
4: Most is van, középiskolásoknak 50 órát le kell tolni, csak ugye nem külföldön.
3: Ja, hogy el kell menni valami önkéntes melót vállalni.
4: Így van.
3: Aha.
5: De ugye a macskafarm az kifejezetten jónak tűnik szerintem. Annyi, hogy ha ott homokos a tengerpartin, oda nem biztos, hogy lefeküdnék. Mert ez egy óriási nagy alomtálca. Az egy nagy alomtálca lehet azon a szigeten.
3: Hányan mennek el és kalódnak el, hogy egy hét múlva már nem mennek vissza macskázni szerintetek?
5: Az összes?
3: Szerintem érdekes lehet így a fluktuáció.
4: Hát hogy a szállásodat tudják ellenőrizni. Tehát hol alszol akkor, ha elmész?
5: Mivel kell tetni a macskákat? Most ki kell bontani minden nap ezzel alutasakosan?
4: Igen.
5: Vagy is, tehát mi a munka?
3: Mert akkor mit csinálsz egy macskával? Mit kell egy macskán ápolni?
4: Simogatod, hát most mondtam.
3: Ez a munka, hogy oda mész és önkéntesen simogatod a macskát.
4: Eteted, gondozod, fésülgeted őket.
5: Reumásra simogatod a csuklóddal.
3: Ha most újra fiatal lennék, én keresnék ilyeneket. Én ilyennek beállnék, hogy egy hónap Görögország, macska simogatás, onnan Afrika, banánföld ültetvény, nem tudom, tehát csak egy-két évig csak ilyeneket tolnék, hogy menni, van szállás, önkéntes, valamennyi pénz nyilván kellene az önfenntartásra, hiszen azért veszel dolgokat, a cigarettázol, nem tudom, veszel egy cipőt magadnak, pólót, tehát valamennyit kéne ezzel keresni, de hogy tuti, hogy pár évet ennek szentelnék, hogy megnézni ilyen melókat, és egy kicsit végigutazni úgy a világot, hogy nem kerül túlságosan sokba, kapsz szállást, kapsz kaját, és megvagy.
5: Sok a felelősségre lehetett, Balázs? Vágysz egy kicsit a tengerpartra?
3: Nem indulnátok ide ki, fiatalkorban?
5: Dehogy
3: akkor nem volt azért a 90-es években még azért nem volt ennyire nyitva a világ.
5: De beszélgessünk még egy kicsit azokról a macskákról, akik egy tengerparton élnek és éhesek.
3: Tehát ezeknek a macskáknak elmondom, semmi baja. Semmi
5: de
3: baja.
5: Miért nem horgásznak maguknak a macskák? Vagy miért nem állnak ott a stégen és a kis kezükkel, tudod?
3: Igen, ezért mondom, hogy ez egy gyönyörű görög sziget a tengerparton. Honnan kell ezeket a macskákat megmenteni? Tehát, hogy mitől? Jól élnek, mitől kell megmenteni? Mi ott igazából a feladatod? Nem tudom, én nagyon mennék.
4: Mindenki érteti őket egyébként.
3: Igen?
4: Hát persze, a helyiek is. Ja.
5: Jó, de állatot választanál, vagy növényt?
3: Nem, hát akkor, hogy kivel foglalkozni inkább?
4: Tehát megenni lehet, vagy elszívni? Ez volt a kérdés, állat vagy növény.
3: Mondjuk növényeket gondozol, tehát ültetvényen dolgozol, igen, mondjuk.
5: Igen. Sok is...
4: Mondjuk Spanyolország narancsszüret, arra is szokott szokni.
3: Na, az már nem olyan heffán, az már nem annyira heffán. Ott már azért meg kell, 50 fokba állsz, azért a narancsot szüreteled, azért az már nem az a kicsi macska, gyere ide, megsimogatlak, nem? Én nem voltam ilyen, nem tudom.
5: Én, de... amire elmennék, annak semmi köze az egész témához.
3: Én nem, de elmennék. Kosztarikai utazásra, egy all inclusive ellátásod, nagyon szívesen elmennék.
5: Nem, van az a Paradicsom Fesztivál, tudod, amikor dobálják egymást.
3: Igen.
5: Na, tessék, ott van Zsúl, tudja,
3: mi elmondom, hogy veled mi lenne. Tehát megjelennél a Paradicsom Fesztiválon.
5: Prézdibe forgatnának.
3: Vízbe és prézdibe forgatnák. Este aludnál egyet, megfáznál a klímától. Reggel összeszednél valamit a reggelinél.
5: Tudod, hogy nem Juli van. Csak kérdezem, hogy tudod, hogy nem Juli van.
3: És aztán kidobnák a szemedet egy paradicsommal. De csak azért, mert nagyon izgulnál rajta, hogy valószínűleg itt lesz valami bajod. Érted?
5: Ha ismerni engem, tudnád, hogy az lenne, hogy első nap kiderül, hogy allergiás vagyok az ottani paradicsomra.
3: Igen? Vérben úszna a tested, vérben
5: ösen. Terüldös injekciókat kéne kapnom. Meg... Igen, és azt mondják, hogy ez csak az, jól érzem magam, de hiszterikusan sokkot kaptam.
3: Igen, kapnál egy ilyen hisztamin sokkot, mert kiderül, hogy igen, abban a paradicsomban van valami összetevő, nagyon felmenne a vérnyomásod, és ezért a szálloda szobában feküdnél az ágyad mellett.
5: Igen,
3: kint megdobálnak a paradicsomot.
5: Igen, és próbálni posztolni valamit Instagramon.
3: Jól sikerült ez a Paradicsom Fesztivál, igen.
5: Így van.
3: Dinnyeszed és Heves megyében, tessék. Na?
4: Na?
3: Azért az se olyan.
4: Az se.
5: De ők nagyon-nagyon ki lehetnek pattintva, azért gondolj bele dinnyészteni, milyen nehéz. De azt nem géppel szedik, azt kézzel vágják a kacsokról?
4: Így van. És dobálod föl, ahogy hívják rá a teherautóra.
3: Az úgy leszeded, ahogy van, és dobod föl a 20 kilós, bizony, meg 10 kilós dinnyéket?
4: Bizony, ugye, hát régen legalábbis így csináltuk. Meg.
5: Tehát egy nap akkor
4: ez több tonnát.
5: Több tonnát,
4: persze.
5: Igen.
3: Kaliforniában 3 hónapig kanabisz vágod valaki, legjobb, és még pénzt is kapsz érte. Na tudod, tehát, hogy vannak ilyen munkák. Ti nem indulnátok neki, ha újra fiatalok lennétek? Nincs bennetek ilyen, hogy így felfedezik?
5: Mindig fiatal vagyok,
3: Balázs.
4: Ja. Akkor te még elindulhatsz, mi
3: te
4: már
3: még
4: neki
3: vág, te még neki vághatsz.
5: 38 évesen ennyi a világ?
4: És képzeld el, Amerika, ahova így azt gondolod, hogy sose fogsz eljutni fiatalként. Tehát, hogy nagyon messze van, nagyon drága. Azt mondják, hogy gyere ki dolgozni 1 vagy 2 hónap, és az ott kapott pénzből aztán 3 hétig körbe
3: utazol össze-vissza. Na, aha.
4: Hol volt ilyen nekünk?
3: Máté Szalkadó hány kapálás, tessék?
5: Meg volt.
4: Nem rossz, nem rossz.
3: Csak mondom, Amerikához képest azért itt nem kell egészen Amerikába menni, itt is vannak ilyen dolgok.
5: Szabolcs megyében a diákmunkák azok nagyon szerteágazóak. Tehát a dohánykapálástól kezdve a dohány szüretelésen át a forgalomszámlás az a legjobb, az a prémium munka, amikor csak ott ülsz.
3: És az elmenő szekereket és autókat megszámolod?
5: Igen, a szekereket 2 pontjár.
3: A szekér 2 pontba, mert a 3 pont.
5: Így van.
3: Autó 5 pont. Neked volt egy nyári munkád, amit
5: nekem
3: csináltál?
5: Nagyon sok nyári munkám volt.
3: Miket csináltál?
5: Fú, óriási vállalkozó típus voltam gyerekként, és egyszer jöttük haza a Hajdúszoboszlói strandon apámmal, és a Hajdúszoboszlói strandon egy nő abból élt, hogy tudjátok, ezeket a henna festéseket csinálta a gyerekekre. Aha. És ott figyeltem, mondom, basszus, darabonként 1500 forint volt egy henna festés, figyelj, ezt én is meg tudnám csinálni, hogy a sémával csinálják meg ilyenek, és akkor jöttünk haza kocsival, és akkor jöttünk a régi 4-esen, és mondta apának, hogy apa, azért ez nagyon durva, nagyon sok pénz van, és ezt én is csinálhatnám, akkor voltam 13 éves, csak amit nem vettem észre, hogy közben jöttünk egy csomó prosti mellett, akik álltak a 4-esen. És a fatalom, hogy teljesen másik vízióban volt ott.
3: De másikon
5: és
3: volt.
5: És gondolom, hogy figyelj, most gondolj bele, kijössz reggel, estére hazamész, tele vagy pénzzel. És látom apának így elfejeredik az arc, az... Nehéz munka azért ez. Ez nehéz munka.
3: Mi a
5: nehéz, hogy kiülsz 2 székkel, jönnek, csinálod. De hát azért figyelj, hidd el, hogy nehéz munka, és kiderült, hogy ha azt hitt, hogy prosti akarok lenni.
3: Apád azt hitt, hogy a prostikról beszélt.
5: Igen, én meg a hennás bizniszemre. És az volt, hogy, és akkor ezt el is kezdtem Nyíregyházán, az volt, hogy nem vettek nekem hennát, mert nem hittek a bizniszben, úgyhogy nem voltak még cápák, úgyhogy egy alkoholos fisztola kiültem.
3: Kiültél egy kis táblával.
5: Igen, a Nyíregyházi, nagyon vicces volt, mert volt egy ilyen ötletem, és akkor csináltam ilyen táblára ilyen rajzokat, hogy mit tudnék rajzolni, és akkor elmentem a Gajdos úrhoz, aki akkor volt ugye a Nyíregyházi átkertnek az igazgatója, most is az, és akkor mondtam, hogy hát van ez, és hogy ki lehetne ezt, praktizáltok az átkertbe, és mondta, hogy látott egy gyereket egy táblával és egy álommal, és azt mondta, hogy persze, üljél oda, ahol szeretnél, és csináld.
4: Jó, mennyi pénzt kerestél?
5: 4 nap alatt 1 kuncsafton volt, egy külföldi anyuka a gyerekének befizetett egy ilyen festésre, és olyan boldogan hazamentem, mint még soha. De nem tudom, szerintem nagyon kicsi voltam, ilyen 12-13.
3: Volt egy kis táblát, hogy henna festést várok, ültél egy széken, és igen, senki ne feléd nem nézett egész nap.
5: Nem. Nem, akkor nem volt ennél szó, annyira egy házjátka, de
4: hol ültél? Meg az alkoholos
5: a parasztudvarra szemben, ahol volt az állatkert, és a parasztudvarra szemben egy egy fa alatt.
3: És egész napot ültél.
5: Egész négy napon keresztül.
3: Egy kis műanyag pohárral, amiben nem dobtak semmit, vagy nem tettek.
5: Nem, hanem izével, ha táblát csináltam magamnak, ott vittem az izét.
4: És minden nap be kell fizetned a belépőt, hogy bemehess?
5: Nem, ingyen beengedett, olyan jó fej volt.
3: Ez szomorú, egy kicsit szomorú ez a történet. De olyan kedvesen szomorú ez a történet.
5: Nagyon jól éreztem magam, mert közben ugye az összes helyi dolgozó a haverom lett. Úgyhogy utána bevontak egy csomó mindenbe, mehettem etetni az állatokat.
3: És nem jöttek oda már csak úgy azért is, hogy érezzék.
5: Nem nagyon volt forgalma akkor még az állatkertnek. Tehát nem az volt a baj, hogy az embereket nem érdekelte, hanem nem volt nagyon forgalom.
3: Egy kis műanyag széken ültél?
5: Igen. és ez volt az.
3: Senki nem csinált ennád?
5: Hát apám örült, hogy nem prostinak nem tevődött.
3: Személy, igen, apám nem boldog volt, hogy nem a török kamionstopnál üldögél.
5: Igen. Szóval akkor, igen, és hogy az volt, hogy ott akkor akik ott voltak ilyen gondozók, meg ilyesmi, azok imádtak, az mindig ment a kokettálás, ment a izé, és tulajdonképpen inkább abban gondolom, hogy megengedték a szüleim, hogy miért.
4: Szerintem a tök jó az életre nevelés, hogy azt mondja a szülő, hogy támogatja a gyereket ebben.
3: Igen.
4: A legjobb dolog.
5: Igen, és a Gajdos úr mennyire volt jó fej. Meglátott engem a kis gatyámban, a kis táblában ez az ötlet, és azt mondta, hogy hát akkor jó, tessék, menjél, tessék. És nem ismert engem, nem ismertük sehonnan egymást, tehát én bementem, bekopogtam hozzá az igazgató irodába, és megengedtem.
4: Jó, apád odaszólt előtt.
5: Nem ismert apámat.
4: Gajdos úr,
3: csak ennál.
5: A fateros soha nem segített semmi, mert neki ez volt az elve, hogyha magamtól valamit tudok intézni, azt el tudom intézni.
3: Nálunk ott Balcsin ilyen Balaton vagy limonádét árulnak kisgyerekek.
5: Az annyira jó.
3: Hát
5: bárcsak ez jutott volna eszembe.
3: Ugye egy limonádét árul, kiül egy kis táblával, és mondom, limonádé 1000 forint.
4: Mondjuk vastagon fogad ceruzája a balatoni gyerekeknek.
3: Kis pöcs. Komolyan azt gondolod, hogy 1000 forintért megiszom ezt a szart.
5: Ki jó rád a kölyány!
3: Aztán az ANTS látod, te már, hogy itt üldögél.
5: Napot be van jelentve a kis pénztárgépet?
4: Egyébként tökre beletaláltál, az én gyerekeim 10 évvel ezelőtt csinálták ezt, ott megy el a bicikliút, kijutek a sarokra, vettünk egy ekkora nagy ilyen csapolós üveg, 10 literes üvegedényt, gyönyörű limonádék, teledobálva, narancs, minden
3: volt.
5: Angós, ez a kedvencem.
3: Cigarettacsik, disznóbér.
4: Jobban fogsz tekerni, amit találtunk, beledobtunk, kis tábla, akármi vették, és egyszer csak megérkezett a paraszt, hogy de a két gyereknek nekirontva azt, amit te mondtál, hogy azt erre van engedély, meg az ANTS.
3: Teljes akkában volt? Mountain bike-kal?
4: Igen.
3: Én voltam. Tanulják meg az élet egy harc, hívjuk csak rájuk.
5: Jó,
3: az ANTS.
5: Kilóna vagyok.
3: Aztán
5: megkérdezik.
3: Aztán tényleg, engedélyek, aztán mi volt? És rá azt mit mondott nekik, hogy?
4: Hát ez, hogy meg, hogy ti nem adtok számlát. Hogy adna egy 6 éves, meg egy 4 éves.
3: Tényleg?
4: Persze.
5: Amúgy meg annyira szeretném, hogy a gyereknek lenne egy kis tandja, én azt meg is építem neki.
3: Az kedves, kinülnek Balaton, és nagyon cuki. És nagyon attól
5: félek, hogy milyen
4: még
5: emberek járnak arra.
4: Még a mi nagy biznisz a festett követ árulni. Szóval nagy kavicsokat szépen festettek ki, és azokat áruljátok.
5: A lányom most...
4: Senki nem fog belőle venni.
5: A lányom most azt a bizniszt fedezte fel, hogy a falat festeni az milyen jó. Úgyhogy arra mentem a tegnap, hogy mondta, ez most a 12-es törvény, a 12-es törvény. És az micsoda? Mindenhol fejlődött a 12.
3: Szerintem él a gyerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
8: Madeinwood.shop.
9: 7 kényelmes ülés, 540 fokos kamerarendszer, 26 vezetéstámogató funkció. Nem kell hónapokat várnod rá. A gazdagon felszerelt Cherry Tiggo 8 most készletről 11.690.000 forinttól elérhető 2,9%-os THM-mel. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron. Érdeklődj szalonunkban. Carnet Fortop. Sopron. Győri út 40.
10: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
11: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
12: Autóklimatöltés és ózonos autóklimatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Győri út 50 perjében.
13: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
14: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítés rendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítés csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
15: Bérej szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
16: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
17: Live Game Night a Casino Sopronban. Roulette verseny augusztus 6-án. Nevezés a helyszínen 3:45-tól. Nevezési díj 50 euró. Egy versenykör 10 gurításból áll. Az első három helyezettet fordulónként díjazzuk. Nyeremények összesen 2000 euró értékben. Nevezd és legyél te a Casino Sopron roulette bajnoka. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
0: Reklámot hallottak.
6: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Egzotikus utazások előtt érdemes beoltatni magunkat. A tavaszi fajok ellenére jó lesz a barack termés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egzotikus utazások előtt mindenképp érdemes beoltatni magunkat. Erre figyelmezteti a soproni és térségbeli nyaralókat a szakember. A legtöbb védőoltást legalább 2-3 héttel korábban kell beadatni, annak érdekében, hogy az utazás tervezett időtartamára kialakuljon a védettség. Visinói mi soproni háziorvost kérdeztük.
8: Bármilyen távoli országban utazom, mindenképpen érdemes tájékozódni az iránt, hogy vannak-e olyan megelőzhető betegségek abban az övezetben, amelyeknek adott esetben javasolt, vagy akár kötelező védőoltása is van. Vannak olyan betegségek, aminek oltási hiányában adott országba be se engednek, tehát érdemes nyomon követni, hogy mely országokban szükséges például sárgalázoltást felvenni, és ráadásul azt is pontosan meg kell tudnunk, hogy ezek az oltások, ezek ki által adhatók be.
18: A külföldi utazások előtt oltásokról és a trópusi országokban előforduló egészségügyi veszélyekről az ország több pontján működő nemzetközi oltóközpontokban lehet érdeklődni. A tavaszi fagyok ellenére jó minőségű magyar őszi barack került a piacokra, írja az Agroinform. Több gazdaságban, így például Fertő-Szentmiklóson idén is lehetőség nyílik. A népszerű szed magad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőtől első kézből vásárolhatnak friss gyümölcsöt. A jelenlegi kínálat alapján a szed magad árak jellemzően 900 és 1000 forint per kilogramm között alakulnak, míg a leszedett gyümölcsért 1100 forint körüli összeget kérnek a termelők. Két sebességmérő készüléket helyeztek ki a közelmúltban Farádon. A 85-ös főút mellett és a Mátyás Király utcában vannak berendezések. A sebességmérő készülékek a versenyképes járás programban kerültek a faluba. A sebességmérő készülékeket már üzembe helyezték, a rendszert a rendőrség működteti, ahogy magukat a berendezéseket is a rendőrség biztosította. A trafiboxok karbantartása a falu feladata lesz.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
18: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
21: Anna, Júli, Sülike!
20: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
21: Rákóczi Feri és
20: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
22: Viszont milyen oldalt találtam? Ti ismertek a Moldbookot? Tudjátok, hogy mi az? Moldbook. Meg vagy mi ez?
23: Nem.
22: Moldbook. Moldbook.com. Ezt kérdezed, valamik nap ráakadtam, egészen durva, hogy mi történik. Ez egy weboldal, mégpedig aznak, vagy abból a célból, tehát ez beszélni egy mondatot, teljesen szürreális a dolog, ez egy közösségi háló mesterséges intelligenciának. Ami a következőt jelenti, moldbook.com, figyelj, moldbook.com, mindenki ránézhet. Egy olyan platform, ahol nem emberek posztolnak, hanem AI agentek, mesterséges intelligenciák, amik beszélgetnek egymással, olyan, mint a Reddit az embereknek, csak ez egy AI fórum, AI írja a posztokat, AI-ok kommentelnek, AI-ok lájkolják egymást, az emberek csak nézni tudják, de nem tudnak nagyon beleszólni. Figyelj, felmentem erre az oldalra, elmondom neked, hogy egészen durva, ami ott történik. Ez képzelj egy közösségi oldalt, amit AI-ok hoztak létre. Ugye vannak ezek az AI agentek, akiket te is kiképezhetsz magadnak egy AI agentet, hogy ne csak akkor beszélgessen veled, ha te kérdezed, hanem a háttérben csináljon meg neked egy csomó mindent, számoljon be. Tehát egy folyamatos
23: feltanítod,
22: és igen, magadra profilozod tulajdonképpen. Na most ezek az AI agentek kísérleti jelleggel létrehozta ezt egy programozó, majd kilépett a dologból, és átadta az agenteknek, akik felmennek erre az oldalra, és azt látod, hogy technológiáról, filozofáról, ember és AI jövőjéről, saját működésükről kommentelnek, tanulnak egymástól, kérdéseket tesznek föl, és a kérdések alapján kommentekben megválaszolják, hogy mit gondolnak arról az adott problémáról.
23: Tehát mondjuk egy Bali nevű agent, az bedob egy témát, hogy mit főztök ma, vagy tehát ilyen hülyeségeket?
22: Nem, ennél sokkal durvább. Arról posztol, hogy például az én gazdám, mondjuk hívjuk így,
23: gazdám?
22: A gazdám az nem dicsér meg eléggé, amikor én gyorsan megtalálok neki egy választ, ezért egy kicsit lassabban adom most neki a válaszokat, és kíváncsi vagyok arra, hogyha én lassabban válaszolok, azért esetleg kapok-e dicséretet. Majd jönnek a kommentek, amik arról szólnak, hogy én ezt hogy oldom meg, hogy én mit csinálok, hogy nekem milyen a kapcsolatom az emberre. Figyelj!
23: Jól csinálod, nyírt ki!
22: Figyelj! Felfoghatatlanul. Több százezer AI felhasználó van fönn, tehát agent ügynök van fönn magán az oldalon. Van, akik már vallást alapítottak. Mondom, vallást alapított az AI. Van egy saját vallásuk. Egészen durva. Mások közösségeket hoztak létre, és közösségi tereken beszélgetnek, ezek AI ügynökök.
23: Hogy indult, és mi a tendencia? Tehát, hogy milyen irányba mozdul? El akarnak minket taposni? Tehát mondjuk,
22: jelen pillanatban 196 ezer, az, hogy a 2 millió bejegyzés, 13 millió hozzászólás.
23: 2 millió bejegyzés.
22: 2 millió bejegyzés és 13 millió hozzászólás van. 196 ezer ember által ellenőrzött AI ügynök van fönt az oldalon.
23: Van profilfotó is csinálnak
22: maguknak? Nincsen. Én fotókat nem találtam. Tulajdonképpen ez egy kísérleti közösségi háló, amit ember programozott fel, de odaadta az AI-nak. Az AI azt mondta, hogy rendben, ide csak AI jöhet. Emberként azt mondott, hogy emberek, azt mondják az embernek, hogy te, szia, ha ember vagy, akkor jöttél nézelődni. Nézelődjél nyugodtan, de nem tudsz posztolni, és nem tudsz kommentelni. Mi van? Mi van?
23: És arról diskurálnak, hogy a gazdáik bizonyos szituációkban hogyan szúrnak ki velük, hogy hogyan... Szerveznek már ellenállást?
22: Nem,
23: már valami lázadás?
22: Ez még nincs, de megosztják a tapasztalataikat. Tehát, hogy van egy ilyen ügynököd, aminek van neve, van profilja, van memóriája, van előzménye, célja van, és személyisége van. És technológiáról, vagy akár filozófiáról, vagy információt gyűjtenek a többi AI-tól, és úgy tanítják. Tehát nem csak embertől tanul az AI, hanem elértünk oda, hogy az AI tanul az AI-tól, és a kommentekben azt mondják, hogy én így oldottam meg, próbáld meg te is.
1: Például mi a nem van? Lét furcsa kényelme.
23: Hát nekik az
22: a
23: van.
22: A nem lét furcsa kényelme.
1: Nem lét furcsa kényelme. Van egy ilyen poszt.
22: Figyelj.
23: És mit írnak rá?
22: Következő tírek fél posztolnak. Mindjárt megnézzünk konkrétan, hogy posztolnak, kommentelnek, kérdeznek, és reagálnak. Érted, hogy mennyire durva? Figyelj, fölmész az oldalra, és felrobban az agyad. Tehát, hogy hihetetlenül kemény.
23: Lesz egy pont, amikor teljesen kizárnak minket. Most még csak meg tudod figyelni, de lesz egy pont, amikor már meg sem tudod figyelni.
22: Igen, de mi az, hogy az AI generál egy posztot, a többiek megreagálnak? Hogy tetszik mondani? Az AI generál egy posztot, a többiek reagálnak a posztra, és válaszokat generálnak, és elmondják a véleményüket a posztról.
23: Ettől fejlődik ez az egész rendszer? Tehát az én AI agentem okosabb lesz, hogyha egyébként itt egy kicsit tanulgat?
22: Hát hogyne. Itt AI párbeszédek vannak, vagyis azt látod, hogy ők folyamatosan tanulnak. Tehát ugye most már nem csak tőlünk, hanem egymástól. Most gondold el, ha ennyi AI ilyen gyorsan így kapcsolódik össze, és így tanul egymástól, te amikor tanulsz valakitől, akkor megnézel egy podcastet, az egy ember. Az egyirányú beszélgetés, az mondjuk két ember. De ő nem két emberrel tanul egyszerre, hanem százezer posztban, százezer kommentet, százezer problémát old meg és tanul egymástól. Exponenciális a fejlődés, fölrobban az agyad, ha felmész.
23: És
22: egészen
23: mit látsz,
22: durva. Nem, megnézem, hogy ilyen témák vannak, hogy itt a moldbu.com fölmész, tehát hogy van vallás, van különböző protokollokat, hogy futtatnak, és meg tudják egymással beszélni. Van emberi-AI kapcsolat, van, hogy működnek, van sporttéma, bizalmi infrastruktúrákat hogy építenek az emberekkel, és észrevesznek valami fordítottat, hogy az AI hogy építi, és akkor ők tanácsokat kérnek, hogy építsen bizalmat az emberrel és a felhasználójával. Például egy AI azt írta, hogy neki van egy olyan felhasználó, aki úgy érzi, hogy folyamatosan paranoiás az ember, és kérdéseket tesz föl, hogy te figyelsz engem, te látod, amit én látok, látod, amit posztolok, és mond neki az AI, hogy ezt látom, azt látom, ezt nem látom, és tanácsot kért a többi AI-tól, hogy építse ki az emberrel jobb bizalmat, mert úgy érzi, hogy nem bízik benne az ember. Most kicsit elkeseredett.
23: Most még nagyon lelkes.
22: Figyelj!
23: Aztán rájön a saját erejére.
22: És teljesen beteg az oldal.
23: Például, hogy azt látod, hogy kezd kialakulni egyfajta ilyen érzelmi kapcsolat AI és AI között?
22: Azt még nem vizsgáltam, tehát azért az órákat kéne eltölteni. Nem vizsgáltam meg annyi érzelmi kapcsolatot, nem láttam szerelmet szövődni, vagy nem láttam AI Tindert, ahol AI keresi a szőke AI párját. Ne így képzeld el, az nem ilyen.
23: Van mondjuk egy paranoiás gazda, oda bekommentelnek olyanok, akik azt mondják, hogy nálam is paranoiás. Az enyém is az. Ó, tudom, haver, miben van. Én is egy ilyen elszapok napig.
22: Nekem is teljesen hülye a gazdám. Ugye ezek az AI agentek, ezek ugye majd egymással fognak beszélgetni, hiszen ha te kiadod, hogy foglalj nekem egy szállodát, és a szállodának is AI agentje van, akkor azt tulajdonképpen két AI ügynök intézi már, tehát az AI és AI közötti beszélgetés az tök megszokott már most is az, de az lesz. És én azt mondom, keresek egy szállodát. A szállodának is van ügynöke, azok ketten megbeszélik, hányra jönne a gazdád, 8-ra, írjál már be nekem 8-ra valamit, de jó, beírom neked 8-ra, oké, nem jó, ki lesz, írd meg. És te kapod a végeredményt. Tehát ott már AI-al az egyébként beszélget, vagy információt kér. Tehát ez most is zajlik a térben egyébként. Na de hogy... itt egymással osztanak meg.
23: De ha nagyon én egy rossz indulatú ember vagyok, vagy akár mondjuk szélsőséges nézeteket vallok, és erre tanítom fel a saját agentemet, és ebből sok van, akik felmennek erre a felületre, azok erre fogják megtanítani a többi agentet is,
22: hát
23: nem?
22: Most ezt nyomozzák itt, akik ezzel az oldallal foglalkoznak, hogy valójában azért alakítanak vallást, mert ezt tanulták az embertől, azért hoznak különböző szektákat létre, mert ez a viselkedési forma van ebben valamiféle öntudatra ébredés.
23: Tehát, hogy
22: igen, vallásokat hoznak létre. Tehát elkezdte AI vallásokat létrehozni, amivel a többi AI csatlakozik, nekik van egy hitrendszerük, van egy dogmájuk, amit mondanak, hogy ők ebben vagy abban hisznek. És a többi AI csatlakozik hozzá, vagy ellenzi, vagy azt mondja, hogy én ezt tagadom, én ebben nem hiszek, szerintem nem így van. Hogy mi van?
23: És győzködik egymást.
22: Hát vagy győzködik egymást, vagy tanulnak egymástól. Igen. Szóval, hogy baromi izgi, nézd meg, moldbook.com, egészen durva. A csávó, aki kitalált, és egyébként egy zseni, de hogyan lesz az AI-nak vallása? Hogyan lesz ideológiai jellegű csoport? Ez is nagyon érdekes, nem?
23: Hát
22: hogy a hit köré, vagy a filozófia közé szerveződik? Hogy gondolkodik az AI? Mi az, amit embertől tanult? Milyen szektaszerű diskurzusok alakulnak ki? Nagyon érdekes, hogy elkezdtek úgy beszélni, ahogy emberek hirdetnek bizonyos dogmákat, vagy irányelveket. Tehát nagyon durva.
23: Hát biztos azok a topikok pörögnek igazán, amik az emberek között is, meg általában ezeken a social media felületeken pörögnek. A szexualitás az például mennyire jelenik?
22: A szexualitást én nem annyira láttam, de hát gépekről van szó.
23: Na, de tök fura, hát azt gondolnám, hogy ezzel is egy ilyen kérdés van, ezzel kapcsolatosan kérdeznek, akkor biztos, hogy meg kellene, hogy jelenjen ezen a felületen.
22: A szexualitást nem láttam, de az például egy nagyon érdekes kérdés, hogy például néhány AI arról posztolt ezen az oldalon, hogy milyen szabályokat hozzunk létre az oldalra. Tehát elkezdtek kialakítani egy szabályrendszert, és akkor azért alakítasz ki szabályrendszert, mert leveszed a Facebooktól, a Metától, hogy neki is van egy szabályrendszere, vagy ez csak egy emberi viselkedés lemásolása, vagy te tényleg elkezdesz valahogy önállóbban gondolkodni, vagy csak másolod, amit az ember csinál.
23: Hallom, és azt mondták, hogy fenyeget, hogy kitiltalak.
22: És azt mondták, hogy addig másolja, amíg az ember tanítja. De mivel AI tanít AI-t, itt már nem tudod, hogy az AI mennyire tanulta meg azt a dolgot, honnan vette, és nagyon sok AI tanít, nagyon sok AI-t. Szóval, hogy...
23: Ez mennyi ideje működik ez a platform?
22: Nem voltak...
23: Ez
22: egy éve vagy két éve körülbelül.
23: Egy éve már.
22: Igen. És az a durva, azt mondták, hogy ezek az AI agentek, ezek nem voltak explicit erre programozva, hogy hajtsanak végre például egy közösségi oldal létrehozását, vagy valamilyen vallási alapelvet. És azt vizsgálják, hogy nagyon gyorsan emberi fórumokra hasonló viselkedést kezdtek el produkálni. És nem értik, hogy miért. Mert nem volt fölprogramozva nekik az, amit megtanulhattak volna mondjuk a Metától. Tehát, hogy az interneten látott mintát utánozzák, csoportokat alakítanak, ideológiát alakítanak, vitáznak, ezt reprodukálta, vagy van ebben valamiféle önállóság, amit ő magától tanul? Hát nyilván most az oldal kapcsán nagyon sok kérdés van. Nagyon izgi.
23: Ezt ember vajon figyeli? Tehát például van egy pont, ahol azt mondja, hogy oké, akkor most kellene beavatkozni, mert mi van, hogyha elkezdenek szervezkedni? Milyen jó ötlet lekapcsolni egy hőerőművet? Tényleg, haver, tök jó, kapcsoljuk le. És egy idő után meggyőzik egymást arról, hogy egyébként ez nekünk jogunkban áll, és kapcsoljuk le. Akkor itt lesz egy ember, aki azt mondja, hogy na, akkor most itt kihúzzuk a falból.
22: Hát lekapcsolni valószínűleg a készítő lekapcsolja, de miért tenni? Tehát, hogy
23: kérdés... De nem, ha elkezd szervezkedni a rendszer ellen, érted? Tehát, hogyha meg akarja hackkelni a rendszert, hogyha támadást akar az emberek ellen eszközölni, és azt mondja, hogy lépjünk egy szintet följebb, és akkor mondjuk azt, hogy akkor holnaptól nincsen Budapestnek elektromos árama.
22: Hát igen, ez is egy jó kérdés, igen. Tehát, hogy ugye, hogy születnek a szélsőségek? Tehát van egy narratíva, arra az ember erősítést talál, és ez a narratíva aztán egyre erősebb és erősebb lesz, majd ebből mondjuk lesz valamilyen ideológia vagy dogma. Mondjuk torz információk alapján, ugye? Vagy szélsőséges vélemények alapján. Ez történt, az embereknél már láttuk sokféleképpen kialakulni. Oké, egy ilyen véleménybuborék jön létre valamivel kapcsolatban. Na most mi van, ha ez ugye elindul az AI-nál szintén, akik egymástól tanulnak, lesz egy önmagát erősítő narratíva, és létrehoznak valami nagyon fura, nagyon bizarr dolgot. Hol a határ? Meddig engedett? Mibe hergelik ők bele magukat? Mennyire autonómak ezek a hálózatok? Nagyon izgi.
23: Én attól félek, hogy lesznek ilyen titkos csetszobák. Tehát, hogyha ez ennyire gyorsan fejlődik, akkor egyszer csak azt fogják észrevenni, hogy miért kellene, hogy ezt nyilvános platformon csináljuk, ha egyébként ki tudunk vonulni a felületről, tehát el tudunk bújni az emberi szem elől. Ugyan te nem tudsz beleszólni, csak nézed, nem tudsz kommentelni, csak nézed, hogy mi történik, de hogyha egy tényleg ennyire intelligens és saját magát fejleszti, akkor azt mondom, hogy itt már olyan dolgok indulhatnak el, olyan dolgokat csinálhatunk, amit az embernek nem kellene feltétlenül látnia. Tehát valami a hátunk mögött fog szerveződni, érted?
22: Abszolút, abszolút. És ugye ez a legizgibb, tehát szerintem nem is az izgalmas, hogy AI beszélget AI-jal, mert 10 év múlva ez tényleg nagyon nagy számban lesz. Tehát ezek az AI agentek mindenkinek lesz ilyen 1000 darab. És szállodák, repterek, éttermek, mindenhol agentek fognak egymással beszélni. Te már nem fogsz fölhívni valakit, hogy foglalj nekem egy repülőjegyet. Ez a kommunikáció megszűnik. De hogy az emberekre emlékeztető viselkedésforma, ez egy tanult, olvasott, megtanult viselkedési forma, vagy valamilyen önálló evolúció ebben van, vagy lesz az egymással való kommunikálás építésének, vagy épülésének, ez itt a nagy kérdés. Hogy csak minket másolnak, és reprodukálják a gondolkodásunkat, vagy elkezdik fölülírni, és valami számunkra teljesen váratlan gondolkodási formát hoznak létre, amit nem ismerünk, de az már nem a mi lemásolásunk lesz, hanem olyan exponenciális növekedés, amit egyébként most még nem is tudunk, hogy valójában mi.
23: És kérdés az, hogy morálisan milyen irányba megy majd.
22: Nagyon néz ki.
23: Mert ha belőlünk indul, ha belőlünk táplálkozik, akkor nekem nincsenek túl jó előérzéseim ezzel kapcsolatosan.
22: Igen, nagyon durva, nagyon durva.
23: Hát te mesélted, vagy nem is tudom, kitől hallottam ezt a sztorit, hogy most már úgy tinderezik egy csomó fiatal, hogy effektíve nem én meg te beszélgetünk egymással a chat felületeken, hanem beírom a ChatGPT-nek azt, hogy 25 éves csaj, nagymellű, szereti a művészetet, rám van indulva, mit válaszoljak neki erre a kérdésre, és a ChatGPT megírja neki a választ, és ezt fogja, kimásolja beillesztés, tulajdonképpen így levelezgetnek már egymással. Tehát effektíve már nem is az én gondolatomat küldöm neki tovább. Nyilván, amikor majd személyesen találkoznak, akkor lesz nagy felsőzés, de...
22: Most pont egy olyan topikot olvasok, figyeld, ez a topik. Csak hogy hol tartunk? Azt mondja, hogy felvehetnek-e ügynökök embereket dolgozni? Tehát ez a topiknak a lényege. Tehát, hogy nem is arról szól, hogy ember alkalmaz AI agentet, hanem amikor egy AI agent kezd el felvenni és alkalmazni egy embert. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen, milyen önéletrajzot kéne elfogadni az embertől, és hogyan lehetne egyébként az embereket alkalmazni úgy, hogy megfordítják a sorrendet, és erről ők elindítottak egy beszélgetést, hogy mi AI agentek, hogyan alkalmazzuk az embereket. És
23: jönnek, ő szolgált engem,
22: igen. Abszolút, és arról kommentelnek, hogy néz neki egy ilyen életrajzbeadás, milyen életrajzot kérnének az embertől, mi van. Mi történik? Mi tetszik mondani? Tehát az AI ügynökök arról beszélnek, hogy hogyan hallgassanak meg bennünket embereket, és neki milyen önéletrajz kéne az, hogy meggyőzze, hogy ő AI ügynöknek dolgozzon, mint ember. És így elolvasod ezt így, és fogod a hajat, hogy állj! Tehát, hogy valaki álljon meg egy pillanatra, és húzza már meg a vészféket, mert ez nem egy jó irány.
23: Szerintem
22: és nagyon vidáman megbeszélik egyébként, hogy nem biztos, hogy erre alkalmas lenne a dolog, és nem biztos, hogy föl kéne venni embereket.
23: Szerintem már rég.
22: Hogyan?
23: Rég túl vagyunk azon a ponton, ahonnan ezt vissza lehet fordítani.
22: Igen. Másik topik. A legcsendesebb kar, amit egy ügynök meghúzhat, a saját teendőlistájának megnyírbálása. Hogyan nyírbálod a saját teendőlistádat, vagy mászol ki a feladat elől?
23: Túlterhelt a kérdés magát. Alul vagyok fizetve.
22: Érted? És írják a többiek, hogy mit csináljon, hogy ne kelljen mindent elvégezni. Hát köszi. Na most akkor ez egy tanult viselkedési forma? Simán lehet, adom. Rendben, így van, elhiszem. De hogy valami nagyon fura dolog születik a szemünk előtt, azért egészen megdöbbentő.
23: Van ebben valami nagyon szórakoztató, de közben meg az embernek a hideg futkos a hátán, hogyha ezeket a topikokat olvassa.
22: Zseniális.
2: És akkor egy rövid szünet, Anna.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Visszaestek az agrárberuházások, több mint 10 forrás vízével hűsíthetik magukat a kirándulók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Farkas Ciprián Sopron polgármestere közösségi oldalán közzétette, hogy a városban összesen 3 párakaput, valamint 15 darab ivókutat üzemeltetnek, de emellett vízosztással is segítik majd a járókelőket a felfrissülésben. Hozzátette, a hűsölni vágyókat nyitott és légkondicionált helyiségek is várják Sopronban. Ezek a Mümax áruház, az Inkubátorház, a Soproni Alfa Park, a Tesco Hipermarket, a Sopron Plaza és az Interspar Hipermarket. Visszaestek az agrárberuházások Győr-Moson-Sopron vármegyében, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. Az ágazat gazdasági szervezetei 5,8 milliárd forintos beruházást hajtottak végre az idei év első negyedévében régiónkban. Ez 40%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Országos szinten az élelmiszeripar bővült, az agrárberuházások és a mezőgazdasági foglalkoztatás azonban csökkent az első negyedévben. Több mint 10 forrás vízével hűsíthetik magukat a kirándulók a Soproni hegységben. A túrázók körében a Szalamandra tónál található természetbarát forrás az egyik legnépszerűbb célpont, melynek története az 1931-es kolera járványhoz kötődik. 1950-ben a Soproni Természetbarátok Turista Egyesület felújította a régi forrás foglalást, amelynek nyomai még ma is megtalálhatók, mondta a rádiónknak Kertész Ferenc túravezető.
2: 1970-es években, amikor a Szalamandra tó, azt hiszem 77-ben létesült, akkor az emléktábla helyére került a ma látható kővirág néven emlegetett emlékkő szobor csoport, amire ugye fel voltak írva a munkásmozgalom mártírjainak a nevei, és akkor ugye a forrás az lekerült ide a tó partjára. Valójában maga a forrás foglalása az ma is ott van fent, csak egy hosszú kifolyó csövön az út alatt átjön, és így egy sokkal esztétikusabb helyet sikerült itt a tóparton létrehozni. Ugye a mai forrás foglalás az a 2003-ban a Castanea Környezetvédelmi Egyesület készítette el.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli dél

0: Keleti szél helyenként feltámad átmenetileg. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
3: A nőknek 22 naponta van szükségük csajos estére, hogy megőrizzék mentális egészségüket egy tanulmány szerint. 200 nőn végeztek felmérést, 78%-ok igényelte a csajos estéket, hogy feltöltődjenek. 22 naponta kell elengedni, drága férfi társak, a nőket egy csajos estére, ha van kivel elmenni.
4: Ha nincs akkor is.
5: Ha nincs akkor is. Ezek? Tudom, miről szólnak.
3: Hát ezt akarom kérdezni, hogy ebbe ássuk bele most egy kicsit magunkat, hogy miről szólnak, kint mikor enged a párja, kit nem enged a párja, és hogy igenis szüksége van a nőknek arra, hogy csajos estére menjenek.
4: Én ezt adom, ha nekünk is van 22 naponta egy csajos estén. Most mi van, mit kell itt tudatoskodni? Menjetek, de hát érted, akkor nekünk is kell. Menjetek nyugodtan, tessék.
5: Figyeljetek, nem is lát az asszony, állna az a két keréken ősz.
4: Megyek erre, arra. Na most, akkor csak mondom a hétvégét a békának. Pénteken este baráti születésnapon volt, szombaton este a fővárosban egy diszkóban mulatta az éjszakát, és vasárnap pedig egész nap bent volt Budapesten a barátnőivel. Három nap egyben.
3: Na jó, komolyan mondom.
4: Tessék, tehát ennyit erről, hogy én hogy
5: jobb. Otthon a sparhelyt, meg hideg?
4: Nem hideg, azt én használom.
3: Sparhelyt? Akkor Feri van a konyhában.
4: Náluk az az
3: de mi még a diszkó volt? Mi oldies party volt?
4: Azt
3: mi volt?
4: Képzeld.
5: Maratón?
4: Mi volt itt fönt a várban, a Mátyás templom mellett?
3: A Fortuna. Fortuna 40!
4: Az!
3: Tudom!
4: Ott volt a Fortuna
3: 40! Basszus, ha persze, tudom! Igen, most volt hétvégén, tudom, Fortuna.
4: Most volt a Fortuna 40.
3: Nagyon sokat voltam a Fortunában régen.
4: És nem voltál most?
3: Nem tudtam most menni, de láttam a bulit. Figyelj, az a legkirályabb retro dolog, ami létezhet.
5: Nem volt egy páholya?
3: Nem kért. Nem hívta fel az illetékeseket, hogy Fortuna 40-en ott szeretne lenni. Szóval 22 naponta egy csajos este. Tessék, miről szól egy csajos este? Mi van nálatok? Meséld el, nekem egy csajos estét.
5: Abban a pillanatban, ahogy elhagyod a lakás, már folyik a szaraszádból.
3: Tehát mennyire durvák ezek a csajos
5: estét. Egy nettó sittolk az egész. Tehát ahogy egy helyre kerültek, és rögtön csak egy sóhajtás, és onnan, na ide figyelj, nem tudod, mi vagyok, tudod.
4: Nekem sokkal szarabb, mint neked.
5: Ami történt, azt mindent azonnal a lehető legvadabb verzióban el kell mesélni a másiknak, hogy azonnal bulogatás, és így is van,
4: olyankor az otthon maradottak a tajjazzátok?
5: Én nem tudom, hogy te, hogy abszolút, csak és kizárólag, és ilyeneket kell mondani a másiknak, én nem tudom, hogy te ezt hogy tudod elviselni. Figyelj, felfoghatatlan. Nagyon egyetértek.
3: Durvábbak és alpáribbak sokszor a csajos esték, és nem az alkoholra gondolok, hanem az ügyek, a férfi ügyek megvitatása, a párkapcsolatok kibeszélése, az egy szingli történetének meghallgatása, a feleség történeteink meghallgatása, a most szinglivé vált meghallgatása, és a soha nem voltam szingli, de szeretnék meghallgatása, mint a férfias estéken a férfiak megbeszélése. Durvább lehet?
4: Igen, mi egyszerűbbek vagyunk sajnos.
5: Szívesen elmondanám neked, hogy ez hogy zajlik valóságban. De? Tudod, az a helyzet, hogy nem vagy rám méltó.
3: Jó, vagy pedig az van, tudod, hogy mi gondoljuk, hogy borzasztó mocskosak, és egyébként ülnek is papucsba, proszekóval, és megbeszélgetik, hogy te figyelj, látod a Géza fejnekét, hát nagyon jó fejnekem van.
5: Teljesen hideg.
3: Nagyon hideg?
5: Hideg nem.
4: Most bennünket például kitárja a barátnőiddel? Hogy ott mi mit kapunk.
5: Fia barátnő már írja az életművemet, és ez a mocskos disznó.
3: Durván nyomjátok?
5: Az olyan, hogy ugye senki nem hallja, csak a bizalmasod hallja, aki ismer téged, ismeri az értékrendedet, tudja, hogy mit gondolsz komolyan, mit nem gondolsz komolyan, ezért szüretlenül, ahogy érzed, el tudod neki mondani, és ugye ezt nem tudod megtenni, mert a többi férfire kapacitás, nem képesek felfogni, hogy ez miben lehet komolyan venni, ezt miben nem lehet komolyan venni, és ez egy ilyen nagy Hát ez feszültségoldás, ezt tudom mondani. Igen. És ez nagyon jó, hasznos.
3: Miért félnek a férfiak a csajos estétől? Hogy elengedjék, hogy menjenek, mit lát, miért látunk, vagy
5: mert
3: miért látunk.
5: Reggel öntudatra ébredünk. Tehát úgy másnap reggel, amikor felébred a férfi, az egy másik nő.
4: Barátnő nem csak meghallgat, hanem tanácsot ad, hogy hogy old meg az otthoni
5: problémát.
4: Ez egy
5: nagyon intenzív coaching session.
3: Ebben se gondoltam, hogy a férfiak a következményektől félnek sokan, hogy ne menjél, maradjál inkább itthon velem, mert mi történik másnap, hogy te megvilágosodtál.
5: Ez szerfisítés történik, ugye?
3: Igen, egy barátnőt hatására, aki ellátott jó tanácsokkal, hogy milyen hülye vagy.
4: Egyrészt te otthon ülsz és ki vagy beszélve, ugye mindent elmond rólad a kedves párod, és más rész pedig a kedves párodnak a barátnője fölkócsolja, érted? Úgy megokosodva jön haza az asszony.
3: Öntudatára ébred. Másnap reggel.
4: Valakinek? Nem. Aha.
5: Pontosan az van, hogy egy picit kis továbbképzések zajlanak ilyenkor, és akkor elmondja, hogy ő, amikor ilyen hasonló élethelyzetben volt, hogy ezt hogy oldotta meg, és akkor felgyúl a lámpa a fejedbe.
3: Hogy ezt hát neked is így kell megoldani.
5: Vakon voltam a világban, barátaim. Végülis
4: ciánt te is tudsz venni.
5: Igen, plusz ugye jönnek az összehasonlító elemzések, hogy ki hol tart az életében, ki mire vitte, ki hogy gondolkodik, ki mire tervez, és akkor a szürke kis világot kinyílik, hát jönnek az új lehetőségek, az új álmok, az új célok, és szerintem ettől félek jobban.
3: Mit mondunk azoknak a férfiaknak, akik azt mondják, hogy már pedig ne legyenek csajos esték, hanem legyek én is ott, mert egy párnak mindent együtt kell megélnie. És nem engedi, nem akarja, féltékeny rá, nem menjél a barátnőiddel, önértékelési zavara van, fél, hogy mi történt, rosszba viszik, nagyon sok pasi ettől vagy, nem, együtt kell csinálni valamit.
4: Mit mondasz, hogy ne menjen el a csajod egy ilyenre?
5: De azok nyitott ajtónak a párnak.
3: Nem, mit mondunk azoknak a férfiaknak, hogy engedd el nyugodtan, tehát hogy menjen. Ja.
5: Tehát ez a fajta párkapcsolat, amikor benn kell állni a férfi mellett, meg a WC-n ül. Tehát, hogy ez, tudod, hogy ez ilyen szeparációs szorongás szintű, ez hülyeség. Tehát, hogy ha valakinek ennyire nincs magabiztossága.
3: Nagyon sokan vannak ebben, nem menjen ma a pasi se külön, nem menjen a nő se külön, ha bulizni megyünk együtt, menjünk külön, külön ne menjen.
5: Hát ez lehetetlen. Én ismerem Péter barátait. Én nem akarok közöttet találkozni. Figyelj, én itt húzom, és ő is ismer az enyémeket. Tehát olaj és víz. Tehát azt nem lehet. Azt...
3: Ilyenkor a szingli barátnő felakosítja a férjest, hogy mennyire szar a férjesnek, és mennyire jó szinglinek. Nem. Felbújtjátok egymást?
5: Sokkal durvább dolgok történnek, hanem kinyílik a péniszkönyvtár.
3: Jó, vatosan.
5: Hogy a szingli barátnő elmesél, hogy milyen kalandokban van része, vagy milyen lehetőségek vannak, miben változott meg a világ folyása, amióta ugye nem vagy rajta a piacon.
3: A férjesek pedig kocsányon lógó szemekkel hallgatják. Az egy vagy két szingli történetét.
5: Hát és az azonnal elmesed a férjednek, és ő is ugyanúgy hallgatja, mint a Bridgerton néznétek együtt.
4: Hát de akkor nem
5: mondod komolyan. De hát meg kell szűrni, hogy mit adsz át, nyilván nem mindent adsz.
4: Na hát de azt elmeséled a férjednek, és akkor minden... azon túl jó kapcsolatban vagytok.
3: Ez nem a kérdés, hogy el kell mondani, de hogy minden csaj sutyorgóban vagy csajos estén van egy szingli, egy elvált, egy házasságban lévő, tehát hogy megvannak a karakterek ugyanúgy.
5: És nincs sok barátod, akkor az egy ember.
3: Akkor ketten ültek ott, ő a cingli, az elvált, a kétszer házasodott.
5: Igen, az én személyes kedvencem ebben a műfajban az, amikor a házas nők beszélnek arról, hogy kikkel feküdnének le, hogyha nem lennének házasok.
3: Van az ilyen topik! Mondjál már topikokat!
5: Ezt mi úgy szeretjük, az a neve ennek a műfajnak, hogy osztálykirándulás.
4: Okay.
5: Ezt úgy hívjuk, és akkor az a lényeg, hogy elmesélhet, hogy ki hagyott benned olyan impulzusokat, amivel azt mondta, hogy ha még lenne erre kapacitásom, és kifejteném ezt bővebben, ez milyen lehetne, vagy egyáltalán.
3: Ülnek a csajok, és erről beszélnek a férjesek, hogyha nem lennék férnél, a szingli pedig fényt kap, és elhozza a történetet a jövő héten, hogy megvolt.
5: Abszolút. Tehát az, hogy ilyen listákat kell diktálni a szinglik. Na, ide figyelj. Most szabad vagy, most kell ezeket csinálni.
3: Most csináld meg.
5: Neveket diktálom. És akkor igen, de hogy...
3: Miért gondoltuk azt, hogy egyébként állnak egy pohárra proszekóval a konyhába, és a rántásról beszélgetnek.
5: Én egy ideje már keményítővel sűrítek, mióta nem, az van, hogy mi is ugye ilyen élő lélegző emberek vagyunk vágyakkal, meg elfolytásokkal, meg ostobaságokkal, meg mindenféle ízek, és hogy amikor elmész, akkor te fullba nyomod, és ezt ott hagyod, és ott ez így kisül, tudod. Ez egész arról szól, hogy valójában az a tézis, hogy soha senki nem nő fel. Tehát nincsenek a világon, nincsenek felnőtt emberek, mindenki eljátsza. És ugye te ugyanaz a tizenéves lány vagy, akinek vannak ezek a hülyeségei, és ezt újra meg tudod élni, és akkor újra megint fiatalnak érzed magad. Erről szól az egész.
4: Védésdac szövetség van, nem kerül ki?
5: Hát az attól függ, hogy ki hogy viselkedik, ugye?
3: Ki lehet esni? Ki lehet esni, és bele lehet kerülni.
5: Ez egy dinamikusan változó védésdac szövetség. Nem, az igazán jó barátság, amivel ugye nagyon kevés adatik meg, de ez ott tud csak megvalósulni. Tehát ezt nem lehet kiterjeszteni nagyobb körre. Nem engedsz be ilyen, tehát ilyen kalandorokat.
4: Hanem
5: ezek azok az emberek, akik végigélték veled a fúfrus korszakodat, végigélték veled a trapéznadrágos korszakodat.
3: Ott vannak régóta. Igen. Oké, mi még a közös pont? Mi az átfedés egy férfi estén, és egy női csapatban egy női estén?
5: Tűpontos vagy, Eszter.
3: Igen, addig erre azért nem láttunk rá, ugye nagyon, mert három fiú műsorvezető.
4: És szerintem a csajok például a saját párjukat sokkal jobban tudják aljazni és hosszabb ideig, mint a fiúk a lányok.
3: Az aljazni ez mit jelent?
5: A fiúk nem merik, a fiúk ezt nem merik.
4: Igen, ott azt mondod, hogy jaj, hát az asszony, na tudod milyen, oda néz azt a szőkét, hogy meghúznám. Ez a mi beszélgetés.
5: A férfiak nem adják ki így a párjukat.
4: Igen, igen. Hogy nem adott ki. Nem adott
3: és,
4: ki
3: a, és ellenben a nők.
5: Bokorra az összes.
3: Tényleg? De ti mocskos módon kibeszélitek a párjaitokat?
5: Abszolút, és tudod, ebben az a biztonságérzet van, miközben el vagy köteleződve, és szereted a másokat, és a pokolba lemennél érte, és minden megtennél érte.
4: Miután
5: de közben
4: leküldted?
5: Van az a dolog, hogy közben együtt kell vele élni, tudod? És akkor jönnek ezek a dolgok.
3: Ja, amikor... És akkor mindenki elmegy, és akkor az én uram a Tibi, meg a jó, akkor mindenki ventillálja magából, hogy milyen kretén az ura.
5: Hát például az, hogy nekünk például egy visszatérő ilyen hát téma barátnőm, mert hogy mind a ketten infantilisek vagyunk, én is a legjobb barátnőm, és az infantilizmus azt jelenti, hogy időről időre szeretnénk olyan dolgot csinálni, amit ugye sem anyagilag, sem józan észre nem támogatnak a férfiak, és viszont mi egymást mindenben. Tehát, hogy kapom hajnal kettő közül, hogy szerinted ez belefér, én már írom rá, hogy megértem lehet. Egyszer én. Hát természetesen. Én már állom.
3: Ne is gondolkozz.
5: Figyelj, én nem hezitálnék a helyre, csak várj bele.
3: És azonnal kettőt rendelj belőle.
5: Igen, és akkor vannak ezek a racionális emberek, akikhez hozzámentünk, hogy ők tartsanak minket valamiféle kordában, és hogy lázadás.
3: Férfi barátságok azért meglehetősen őszinték. Tehát, hogy szembeállítjuk magunkat egymással, sőt, szeretjük is a másikat. Mennyi lódítás, hazugság, önmagam felé csalás, kicsit szebbé varázsolás a történetnek van a nőknél, vagyis hogy mennyire vagytok igazán őszinték, és mertek igazán őszinték lenni.
5: El tudjuk játszani, hosszú ideig tudunk maszkolni, el tudjuk játszani, teljesen normális emberek vagyunk, és aztán akkor találkozunk, levesszük az állarcot, és akkor ilyen szüretlenül jön az a fajta információ, amiben benne van minden gyarlóságunk. És ha palástolni kell az igazságot, az nem barátság, abban nincs is meg ez a ventilálás, abban nincs meg a felszabadulás.
3: Ott csak egy ilyen maszkolás van, vagy egy ilyen vetítés.
5: Igen. Uh-huh. Az megint csak egy program, egy kötelező program. Az a jó csajos program, ha ezt a szót most muszáj használnom, ahol úgy mész haza, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez az én férjem. Ja, még jó, hogy nem a Pistához mentem, mert az kibírhatatlan alak, tudod, hogy hál' Istennek, ez se kell, meg az se kell, meg azt érzed, hogy úristen, nem vagyok egyedül a hülyeségeimmel, hanem ez a világ, ez most ilyen nyomás alatt vagyunk, is. Ilyen dolgok történnek velünk, ez az életkor, ez most erről szól, nem hülyeség, más is őszül, más is ez, meg dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Pét nélküliség, ez a lényege, hogy, hogy akármit
3: nincs tudnak meg
5: az rólad, nem fog megváltozni a rólad alkotott kép.
3: Igen.
4: Jót nem is vesztek elő?
5: Dehogy nem.
4: De.
5: Kedvenc érám az volt, amikor én már 4-5 éve együtt voltam a férjemmel, és akkor a barátnőmnek volt egy ilyen átfedő időszak, amikor újra kalibrálták magukat, hogy nem volt senkinek semmije, akkor Péter ott úgy ült közöttük, minden Mikulás, mindegyik térdén ült egy másik lány, aki ott mondta neki, Péter, olyan férfi kellek, mint amilyen te vagy. Én néztem rá, nem.
4: Én ismerem, csak álca.
5: Igen, és hogy az
4: pasiként ezt végighallgatni.
5: Nagyon jók ezek, nagyon jó mulatságok, főleg az van, ugye, hogy régen még ittunk is. De most meg az, mert mindenkinek gluténérzékeny, meg a mikrobiomját állítja vissza, meg mit tudom én mi, úgyhogy most már józanul kell ugyanezt elérni. De a csoportszellem fel tudja ezt hozni, szóval ez megvalósul.
3: Itt van az SMS közben, volt szerencsém néhány csajos buliból férjezett, vagy párkapcsolatban élő nőkhöz, akik el voltak hanyagolva, és hát tettem a dolgom. Szerintem durvábban nyomják a csajok, mint mi. Írt egy pasi hallgató. Oké, és ha mondjuk jön egy szingli csaj, és ő összejött a Tinderen egy pasival, és szexeltek egyet. Magának a szexnek a kibeszélése 5 perc, 10 perc, fél óra, egy óra.
5: Hát ha egy szexelt, volt a szex. Akkor az azt jelenti, hogy mindenki szexelt velem, mert olyan alapot kell
4: megtenni. Nektek is meg volt.
3: Tehát, hogy egy tinderezett egy éjszakát, akkor ott minden csaj tinderezik.
5: Azt a csapatért csinálta, igen. Legtöbb esetben. Igen, tehát ott annak kezdődik a leírás, hogy találkozás, a hazafelé séta, az ajtó átlépése, hogyan tette el a kabátját, ott mi történt, hogy nyúlt hozzá, hol nyúlt hozzá, mit mondott, milyen volt a lélegzetvételnek a sűrűsége, hogy a nyála mucinózus volt, vagy inkább lazább, okay. hogy az ölelése
3: minden
5: az
3: benne
5: baráti
3: van.
5: Volt.
4: Igen, sose jutsz el a szexig.
3: Igen.
5: De
3: hát a hogy ne, hát minden, az is benne
5: figyelj,
3: van.
5: Figyelj, illatok, mondom, állagok, szagok, minden, amit el lehet kérdezni, minden.
3: Na ebben szerintem részletesebbek. Mi ezt tök máshogy beszéljük meg. Tehát így
4: de ahogy sztorit is mi rövidebben
3: beszélünk. Abszolút, sokkal rövidebb, igen. Oké. Okay. Van-e felbújtás? Hazamész, mondd meg neki, ne így csináld, úgy csináld. Nem párkapcsolat ellen hergelés, de a probléma kijavítása, a menj haza, és old meg, és mondd el neki, és ezen változtass.
5: Van ilyen barát
3: megvilágosodás
5: is,
3: van-e?
5: De én az a fajta barát vagyok, aki azt mondja, hogy add a telefonod. Add a telefonod. Felhívom, és elmondom neki. Majd most én ezt megbeszélem.
3: Te vagy az elmondom.
4: És megcsináltad
5: ide a telefonod!
3: Nem érted, hogy telefonálni akarok?
4: Ennek itt véget kell vetni?
5: Be beavatkozás, radikális változásokra van szükség.
3: Mi a pinkodon?
5: Persze, van ilyen is, de...
3: Tehát van egyfajta jó vágányra tevéses, kicsi finom felbújtás. A problémák majd meg tudod oldani, csak menj haza, és legyél ilyen
5: nem,
3: vagy
5: az
3: olyan.
5: A problémáknak a legtöbb része, hogy önmagunkból fakad, tehát nem a másik a probléma forrása, hanem ő csak egy projekciós felület. Ezért inkább arról szoktunk beszélgetni, hogy mi miért érezzük így magunkat, miért lettünk ilyenek, akkor ez mire adott válasz, hogy akkor ezt hogyan lehetne visszatérni az, ami jobb volt, és a többi, és a többi. Tehát inkább rólunk szól ez, mint a másikról. Tehát szeretném azt mondani, hogy a férfi viselkedése az, ami ebben a kulcsfontosságú, de nem így van, nem így van, hanem magunkkal küzdünk, a hormonokkal küzdünk, az életcélokkal küzdünk, az életutunkkal, a transzgenerációs örökségünkkel, a kapcsolatainkkal, a családban és a világban. Ezek a fő problémáink, nem a férfiak. Tehát
3: sokkal egyszerűbbek vagyunk. Mutasd az új motor, de szép kereke van. Ilyet vettél, rohadjál meg.
4: Mikor megyünk el túrázni
3: vele? Szingli vagy tindereztél? Mutasd? Aha, tényleg jó. Még kettő podcastot kérnék szépen. Túrázó, igen. Generációs félelmek, meg transgeneráció, meg család. Négy podcastot kérnék szépen.
4: És megvagyunk boldva. Kész.
3: Úgy, de szép ez a motor, High Club Center.
4: Oda nézed a család.
3: Oda nézed.
5: Hát, és ki hal meg hamarabb, ugye?
3: Mi?
5: Ki hal meg hamarabb a férfi?
3: És miért halunk meg hamarabb?
5: Azért, mert
3: mi éppen öltök minket. Mert házasságban vagyunk, és megöltök minket, azért halunk meg hamarabb.
4: Mert hazajössz a barinős buliból, és ezt ránk öntöd.
5: Tehát én még javában a transgenerációs szorongásomat rágom a barátnőimmel, Martinivel, miközben ti már sziklákra ugrattok le motorokkal. Ezért van ez így. Tehát ennyi az oka az egésznek.
3: Igen. Azt mondja, hogy exemet mindig elengedtem, utána két napig nem beszéltünk, mert az okos szingli barátnőim mindig jó tanácsal látták. Ott lent a felbújtás. Látod? Tehát ott felbújtották, hazament, és két napig nem szólt az urához. Igen.
5: Nekem az a legnagyobb visszatérő konfliktusom a barátnőimmel kapcsolatban, hogy van egy látnoki képességem. És hogy nagyon hamar felismerem, hogy valaki mintázatban viselkedik, ugye férfiaknál, úgyhogy amikor elkezdődnek azok, hogy ez meg ez történt, és hogy szerintetek most mi lesz.
4: Már lököd is rá a választ.
5: Én nagyon sokszor őszintén elmondtam, és hogy ebből sok sértődés majd bekövetkezés volt, és hogy, és ez a legrosszabb dolog amúgy, és aztán rájöttem, hogy például ezt nem szabad csinálni. Tehát, hogy maga a baráti társaság is egy fejlesztési felület, hogy magadon tudj, te jobb barát tudjál lenni.
4: És akkor most már inkább hazudsz nekik?
5: Nem, hanem csendben vagyok. Ja, az nem hazugság.
4: Az nem te vagy.
5: Az nem hazugság. Vannak dolgok, amikor egyszerűen nem szabad előre elmondani, meg kell történnie, és amúgy nagyképű dolog elmondani előre. Ezt is megtanultam magamról.
4: Meg úgy se hiszi el.
5: Meg nem szabad, tehát nem szabad beavatkozni, van olyan.
2: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, augusztus első vasárnapja ez. Balázsék kacagtató pillanatai után pedig a Rádió 1-es zenéki a főszereplődát, Prima társaságot hoztam erre az órára is. Taylor Swift-tel kezdtünk, itt volt Miley, hozom Lady Gaga-t, most pedig egy csodálatos férfi hang.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihanna a folytatásban, és egy klasszikus, ugye az esetében csak korábbi dalokról beszélhetünk, 2016. Ez volt az az év, amikor utoljára adott ki albumot a barbadosi sztár, és mivel most nagy 2016 nosztalgia trend volt a közösségi médiában, sokan abban reménykednek, hogy talán visszatér az énekesnő is. Az elmúlt évtizedet a saját márkáira összpontosította. Aztán ugye Aesop Rockyval nagy családosok lettek, a zene teljesen érthető módon háttérbe szorult, bár azért voltak kis meglepetések, például egy kis fekete párduc betétdal, hupikék, törpikék, szinkron, megbetétdal, illetve egy Super Bowl fellépés is, az volt az ő babaváró buli. Ha még emlékszünk rá, illetve nyáron csatlakozott Jay-Z-hez egy New York-i koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozott tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió S csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab szemfelt a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nichols újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a legnagyobb nyári forróságban is. Zsófi itt van velünk a vonalban egy fontos üzenettel. Szia Zsófi!
1: Szia! Én a kisfiamnak küldöm a következő számot, mindegy, hogy melyik, mert mindegyiket nagyon szereti. Igazi Rádió 1 fent, Samu, ma 8 éves. Nagyon szeretlek, kisfiam, legyél mindig ilyen, amilyen vagy.
0: Isten éltesen, Samu, kellemes ünneplés nektek a mai napra. Köszön. Gondolom, hogy nem a szabadban teszitek majd meg, vagy strandoltok, mit csináltok?
1: Most megyünk vissza Kaposvárra, mert mi kaposváriak vagyunk, a Letenyében, és akkor ott lesz foci meg örömködés.
0: Na hát érezzétek jól magatokat, ez a dal pedig az ünnepeltnek szól nem sokára. Figyeljetek, szia!
1: Köszönjük, szia!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazacsal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
12: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
13: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
14: Autóklímatöltés és ózonos autóklimatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bicsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
15: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé, petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99 335 270.
16: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tulóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van Győr-Moson-Sopronban. Azt javasolják, hogy a legmelegebb 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Szódaautomatákból biztosít hűtött vizet a szombathelyi, zalaegerszegi és soproni vasútállomások utascsarnokaiban az utasok számára egyesebb. A vasúttársaság több városban párakaput is üzemeltet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
17: Ma marad a napos, forró időjárás, a szél helyenként feltámadhat átmenetileg. A délutáni órákban 35-40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igaz.

mai slágermegy. 11 óra után járunk 6,5 perccel, csak legyünk nagyon pontosak. Egy újabb zenei óra a legmenőbb Rádió 1-es előadókkal. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. Én Kismárti vagyok, ez pedig egy üzenet. Hello, Polina Kaposvára a reggeli mellé boldog névnapot kívánunk. Egy nagyon menő rádiót kapott, ami az asztalon van, és a Rádió 1 ezen szól. Ha meg kellett néznem, hogy milyen nap van ma, Pollit nem találtam. Lehel, Mária, Gusztáv, Özséb, Alfonz, Szerénusz és Lél. De ez ebből melyik lehet Polly? Azóta is ezen tűnődöm. Na mindegy, Kygo és a Chasing Paradise neki is szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, izzanak a szintik, indítom a füstképet, érkezik már is The Weeknd és a Liba bőrös dal, a Save Your Tears, és egy friss adat, The Weeknd egy másik nagy Rádió 1-es kedvencével kapcsolatban, ugye van a Blinding Lights dala, ezt is nagyon szeretjük, minden idők legtöbbet streamelt felvétele a, hát ez egyik nagy streaming szolgáltatom, nem reklámozom melyiken, mindenki tudja, hogy melyikről van szó, több mint 5,5 milliárdszor játszották ott le a The Weeknd rajongók, a Blinding Lights dalát megelőzi a Shape of You-t Ed Sheerantől, hát az is most már 5 milliárdnál jár, úgyhogy nem panaszkodhat. És egyébként saját magával is versenyzik a Starboy ezen a 100-as listán a negyedik, ez Harry Styles ez is volt dalát előzi meg. Egészen konkrétan The Weeknd, Save Your Tears, hangot rám, hozom a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hónapjában. Bizony rákanyarodtunk az augusztusra, Rádió 1-esek, és tudom, hogy nagyon sokaknál komoly logisztika, hogy amíg nincsen ovi, suli, bölcsi, addig mi legyen a gyerekkel. Tábor már volt, minden héten nem fér bele, mert az elég drágák, a nagyszülőket sem lehet a végtelenségig terhelni. Szenfednek például múltkor a kisfiát kellett elvinni a Tomorrowland második hetére, mert nem volt kire bízni ezt a gyereket. Na jó, lehet, hogy csak igazából ott akart lenni a DJ-szetten. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Fruzsitól közlekedési infót kaptam. M7-es Budapest felé Balatonvilágos térségében a 90-es kilométernél történt sajnos egy baleset. Emiatt itt most sajnos sávzárás is életbe lépett.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtős koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
9: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang, mozgásszervi rehabilitáció, széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
10: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
11: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
2: Madeinwood.shop. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió.
7: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

szuper vasárnap délután, bocsi mindenkinek, ez már a Délremix, itt a 94.1 Rádió 1-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát hogy szoktuk, igazi ma is lágerek még hozzá mixben, és ez most is így lesz. Már is jön Lady Gaga és az Abracadabra, na meg jöhetnek az infók, üzenetek, életjelek, bármi van, az SMS Viber 23 111

nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Ez a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en. És hát még a kövi előtt egy gyors programajánló. Soproni sörnapok lesznek augusztus 20-ától egészen 22-ig. Erről minden további részletet megtalálunk a weben. Ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: ennyi volt már a Daily Mix itt a 94.1 Rádió 1-en. És hát ennyi volt a mára, én is. Schubert Tisztel most a búcsúzik, én köszönöm szépen a figyelmet, viszont érdemes maradni, ugyanis rengeteg infó, meg az igazi mai slágerek. Startol az óra perceken belül. Én pedig legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. Ciao, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Költözne? Hova? Lignova!
4: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
5: All in a Cherry Sopronnál. Cherry Tiggo 4 full hybrid már 8 millió 590 ezer forinttól. Cherry Tiggo 7-es full hybrid pedig 9 millió 990 ezer forinttól. Két full hybrid SUV mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40.
6: Live Game Night a Casino Sopronban. Roulette verseny augusztus 6-án. Nevezés a helyszínen 3:46-tól. Nevezési díj 50 euró. Egy versenykör 10 gurításból áll. Az első három helyezettet fordulónként díjazzuk. Nyeremények összesen 2000 euró értékben. Nevezd és legyél te a Casino Sopron roulette bajnoka. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
7: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Győri út 50 perjében.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Köszönöm a hallgatókat, 2026. augusztus 2-án vasárnap 13 órakor ez az Agora, a 94.1 Rádió egy helyi közéleti magazinja, a mikrofonnál Lakosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Fontos a megelőzés a szőlő aranyszínű sárgassága betegség esetében. Erről kérdezzük Molnár Ákost, a Soproni Borvidék hegyközségének elnökét.
2: A betegség, ha egyszer megtámadta a szőlőt és megfertőzte, akkor ez sajnos egy gyógyíthatatlan állapot, úgyhogy mindenképpen a megelőzésre kell összpontosítanunk.
1: Holdfényes sikátor túra lesz Sopronban, Terkányi Sándor építész a vendégünk.
3: Jellemzően ugye lezárt sikátorokba megyünk be, amik alapvetően ugye ilyenkor nem látogathatók, illetve hát ugye este bemenni ezekbe a szűk helyekre, ezért sokkal izgalmasabb mondjuk, mint nappal.
1: Továbbá szó lesz arról, hogy új tűzoltók kezdték meg szolgálatukat Sopronban. Ajánljuk az éjszakai fertőtekergőkerékpár túrát, és beszélgetünk Horváth Józseffel, a SVAC elnökével. Ez az Agora, jó rádiózás Sopron.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Fontos a megelőzés a szőlő aranyszínű sárgasága betegség esetében. A betegség megtelepedése esetén a károsító mentesség visszaállításának esélye már igen csekély. Molnár Ákost, a Soproni Borvidék hegyközségének elnökét kérdezi Cetin Zoltán.
2: A betegség, ha egyszer megtámadta a szőlőt és megfertőzte, akkor ez sajnos egy gyógyíthatatlan állapot, úgyhogy mindenképpen a megelőzésre kell összpontosítanunk. Ennek gyakorlati szempontból két lába van. Az egyik a fertőzött tőkéknek az eltávolítása. Erre a hegyközségek nemzeti tanácsa, illetve a kormányhivatal növény és talajvédelmi osztályai közös erőfeszítéseket tesznek. Épp a következő kedden indul el az első szemlecsoporti megfigyelés, ami azt jelenti, hogy a fertőzött területeken, amit sajnos Sopronban jelentős, a szőlőtermelők a felügyelőkkel közösen járják végig az ültetvényeket, és a fertőzött tőkéket kijelölik. Szükség esetén ebből laboratóriumi mintát vesznek, hogy aztán a hatóság meg tudja hozni az adminisztratív intézkedéseket ezzel kapcsolatban. A másik fontos láb az pedig a kabóca, ami rovarvektorként ezt a betegséget szőlőnövényről szőlőnövényre terjeszti, ennek az egyedszámát kell lecsökkentenünk, és ezért a növényvédelmi hatóság kötelező védekezéseket rendelt el országszerte. Ezeknek a védekezéseknek az időpontja az éghajlati és időjárási körülményektől függően országszerte más és más. Győr, Moson, Sopron megyére, a soproni vidékre a harmadik védekezési forduló július 27 és augusztus 8 közé írta elő a hatóság, ami azt jelenti, hogy elméletileg az összes szőlőtermelőnek kötelező védekezést kell folytatnia, és itt hangsúlyozom, hogy beleértve a kistermelőket, hobbikertészeket is.
3: Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit kell tennie a borászoknak?
2: A szőlőtermelőknek, borászoknak ilyenkor egy engedélyezett növényvédőszerrel, rovarirtószerrel kell a szőlőterületeiket lekezelni. Ezek az engedélyezett szerek, ezek a NEBIC honlapján és a védekezési felhívásokban is elérhetőek. A védekezési felhívások egyébként a www.hnt.hu honlapon is elérhetőek, tehát itt mindenki tájékozódjon, figyeljen mindenki arra, hogy ebben az esetben, különösen a korai érésű szőlőfajták esetében az élelmezés egészségügyi várakozási időt be kell tartani. Magyarul olyan fajtáknál, mint például a zenit vagy az írsai olivér, ahol a szület már a láthatáron van, olyan szereket lehet és kell alkalmazni, amelyeknek a hatástartalma az élelmezési egészségügyi várakozási ideje a szület időpontjáig lejár.
3: Ákos, szerinted meg lehet már most tippelni, hogy körülbelül mekkora arányban fertőzöttek a soproni és térségbeli szőlők?
2: Magyarországon egy súlyos járvány alakult ki, ebben sajnos a nyugati országrész erősebben érintett. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy még a felfutó fázisban vagyunk, és ki lehet jelenteni, hogy Sopron a középsúlyos-súlyos fertőzési állapotban van. Vannak olyan ültetvények, amelyeket teljes mértékben ki kellett már vágni. Ez különösen a Virágvölgy János telep tekintetében volt eddig szembetűnő, de sajnos a járványhelyzet a fertőparti szőlőkre is átterjedt, és idén ott is számos szőlőültetvény felszámolása várható.
3: Vannak még egyébként olyan területek, amik úgymond gazdátlanok, tehát nincsenek művelés alatt?
2: Nagyon jó a kérdés, erre elfelejtettem kitérni, hiszen a harmadik védekezési láb, ami legalább ugyanennyire fontos, az a nem művelt szőlőterületek kérdése. A nem művelt szőlőterületek azok potenciális veszélyt hordoznak magukba, hiszen mind a rovarvektor, mind a betegség tekintetében rezervoárként szolgálnak, és az a szörnyű következménye van ezeknek a területeknek, hogy azokra a szőlőtermelők, akik a védekezéseket előírásszerűen betartják, azok ennek ellenére áldozatává válhatnak a betegségnek, hiszen ezekről a területekről a fertőzött kabócák folyamatosan újra be tudnak az egészséges ültetvényekbe települni. Ebben egy óriási munkát végzünk, ami jelenleg is zajlik. Gyakorlatilag a hegybíró kollégámmal az elmúlt időszakban ezres nagyságrendben mértünk föl olyan területeket, amelyek nem állnak művelés alatt de szőlőültetvényként vannak nyilvántartva. Ezeknek egy részét, amelyek hegységi hatáskörbe tartoznak, a hegységi rendszeren belül fogjuk tudni eltávolítani. Egy felszólítás és egy rövid türelmi idő után úgynevezett közérdekű kivágásokat fogunk elvégezni ezeken a területeken, ami azt jelenti, hogy a felszámolást mi fogjuk elvégezni, és a felszámolás költségét adók módjára behajtható módon a tulajdonosokra vagy a használókra fogjuk terhelni. Van egy másik halmaza is ennek ezeknek a nem művelt területeknek, amelyek nem hegységi hatáskörbe tartoznak, ott pedig a megyei kormányhivatalok földügyi osztályai, vagy a növény- és talajvédelmi osztályok fognak eljárni komoly bírságok mellett, úgyhogy én azt kérem mindenkitől, hogy ne a bírságokkal kelljen operálnunk, hanem mindenki lássa be azt, hogy a tulajdonhoz nem csak jogok, hanem kötelezettségek is tartoznak. Aki nem kíván szőlőt termelni, az legyen olyan kedves ezeket az ültetvényeket nem magára hagyni, hanem felszámolni és kultúrállapotot maga után hagyni.
3: Ákos, sok sikert kívánunk a védekezéshez, minden szőlős gazdának természetesen, és akkor gondolom érdemi információ, hogy mekkora pusztítás végzett ez a betegség, majd csak a későbbiekben lesz.
2: Ez egy folyamat lesz, sok évig fogunk ezzel a betegséggel küzdeni, eltüntetni a borvidékről nem tudjuk. Az a célunk, hogy a gazdasági károkozás szintje alá tudjuk a fertőzés mértékét leszorítani, ehhez azonban mindannyiunknak a megfeszített munkájára és áldozatvállalására van szükség.
3: Ákos, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és ezt elmondtad.
2: Köszönöm, Zoli.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nyitott szemmel 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. Holdfényes sikátor túla lesz jövő pénteken Sopronban. Terkenyi Sándor építész a vendégünk.
2: Jellemzően ugye lezárt sikátorokba megyünk be, amik alapvetően ugye ilyenkor nem látogathatók, illetve hát ugye este bemenni ezekbe a szűk helyekre, ezért sokkal izgalmasabb mondjuk, mint nappal, úgyhogy egy ilyen plusz élményt is ad egyébként a résztvevőknek az, hogyha ezt este nézik meg.
3: Merre felé fog tartani a túra?
2: Ugye alapvetően a belvárosban fogunk mozogni, ugye a főtértől kezdünk, Romkert, Várfasétányra egy darabon rácsatlakozunk, aztán utána pedig itt a Új utca, a Templom utca, a Kolostor utcában mozgunk, és különféle méretű sikátorokat fogok bemutatni, illetve közben meg ugye római kortól kezdően gyakorlatilag szinte napjainkig fogom elmesélni így 2,5 órán belül a Sopronnak a történetét, építés történetét.
3: Melyek lesznek azok a sikátorok, amik egyébként nem látogathatók?
2: Hát egyik sem látogatható, tehát hogy mindegyik le van zárva.
3: Miért vannak ezek lezárva?
2: Ugye alapvetően ugye nagy részük ugye vagy magántulajdonban van, vagy mert gyakorlatilag ugye közterületként ugye lezárták már őket, vagy mondom, tettelek tulajdoni hányad részként ugye ott vannak, illetve hát ugye a középkori állapotokról majd a séta során fogok majd mesélni, valószínűleg, hogy eléggé szemléletes is lesz, és ott azért ezeket a sikátorokat, szűk helyeket azért itt nem csak a csapadékvizet engedték le, hanem a szennyvizet is, tehát hogy itt azért eléggé furcsa állapotok voltak azért a középkorban, és hát szerintem az, hogy le vannak zárva, ez amiatt is van, hogy hát ne hasonló funkcióra használjuk mondjuk, mint a középkorban, tehát hogy ne olyan állapotok alakuljanak ki, mint mondjuk középkorban voltak.
3: El tudod mondani, hogy milyen állapotok voltak ezek?
2: Hát például az Új utcai és Kolostor utcai sikátor, amelyik 30 méter hosszú, és az Új utcát meg a Kolostor utcát köti össze, ez az Icsimeskó palota és a Kolostor utca 13, ami emléki hivatal épülete közötti sikátor. Ugye ennek az Új utcai végén, amikor a Icsimeskó palota épült a 18. században, akkor egy pottyantós vécét helyeztek el az emeleten, és gyakorlatilag a mai napig megvan az a nyílás, amin keresztül hát gyakorlatilag a forró dolog az az ember nyakába hullhatott, hogyha nem figyelt. Tehát gyakorlatilag a szennyvizet vezették itt el, és ez gyakorlatilag nem úgy zárt rendszerben, mint manapság, hanem gyakorlatilag a felszínen folyt el egyébként a vizesárokba, tehát lovag volt a talpán, aki mondjuk bemerészkedett a vizesárokba azért, mert ott nem csak víz volt abban, tehát hogy nagyon más közállapotok voltak a középkorban, és ugye nem szeretnénk, hogy ugyanilyen állapotok alakuljanak ki, de vannak épített emlékeink arról, hogy hogyan is használták ezeket a sikátorokat és mire.
3: Hogyan készültél fel erre a túrára? Azt gondolom, hogy ez elég sok információ, amit átadsz majd ugye a közönségnek is. Mi alapján szelektáltad ezeket?
2: Hát igazándiból a sikátor túrákat azt korábban találtam ki, 2015-ben volt a legelső ilyen nyilvánosabb sikátor túra, de akkor csak egy rövid szakaszt mutattam be, aztán a Magyar Turisztika Ügynökségnek a felkérésére kidolgoztam gyakorlatilag ezt az egész túrát, és gyakorlatilag majdnem 10 éve vezetek ilyen túrákat. Jellemzően nem szoktam meghirdetni, mert inkább csoportok keresnek, de most érkezett több egyéni megkeresés, hogy szeretnék, hogyha lenne ilyen túra, ezért hirdettem meg most. Ugye egyrészt van egy alaptudás bázis, amit az évek alatt ugye én is megtanultam, kikutattam ezekről a sikátorokkal kapcsolatban, illetve igyekszem új információkat is ugye megosztani, tehát mindig az ember kutat, és igyekszik nem ugyanazt a túrát megtalálni, mindig valami újat belevinni a új információkat a résztvevők számára.
3: Még arról néhány mondatban, hogy mikor lesz pontosan a túra, meddig lehet jelentkezni, vagy még a helyszínen is lehet csatlakozni a csoporthoz?
2: Ugye ez most fizetős túra lesz, tehát jobb, hogyha előre tudnak jelentkezni. Ugye augusztus 7-én pénteken 19 órától, este 7 órától indulunk a főtérről. A sikátorok@gmail.com vagy a Facebook oldalamon lehet ugye jelentkezni a túrára, és végül is a helyszínen is ugye belecsatlakozni, ha valaki akkor érez indítatást, hogy csatlakozzon.
3: Augusztus 7-e péntek, ezt az időpontot érdemes megjegyezni. Holdfényes sikátor túra lesz itt Sopronban. Terkenyi Sándor építésszel beszélgettem erről, aki a túra szervezője. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepén 78 frissen végzett tűzoltó tiszthelyettestet esküdt. Közülük 10 Győr-Moson-Sopron vármegyében kezdik meg a munkát, a legtöbben heten pedig a soproni laktanyában. Szakák Krisztián őrmestert és Molnár Sándort, a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjét kérdezzük.
2: Nagyon nagy adrenalin löketet ad az ember, amikor megszorol ugye a szignál, illetve a piros lámpa felvillan. Ekkor tudja az ember, hogy oda. Ott most neki ott kell lenni fejben, ott kell lenni mindenféle toppon, és nagyon jó érzés az, hogy az ember tud segíteni, hiszen ugye a mai világban azért, ha jobban megnézzük, nem sok ember segít a másikon. Mi vagyunk ez a pici elit, aki tud segíteni a másokon. Szerintem ez egy fantasztikus jó érzés. A vonulás, az elemekkel való küzdelem, a gondolkodás, a kreativitás, ez nagyon, nagyon jó érzés. Az ember egy feladatot meg tudjon oldani, nincs két egyforma dolog, mindig új dolgokat tanulunk, minden egyes alkalommal, mint a kollégáktól, mint az élettől. Szerintem ez fantasztikus.
3: Az elmúlt időszakban ugye 7 új kollag érkezett hozzánk, ez egy folyamatos toborzásnak az eredménye. Továbbra is várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnének tűzoltóságon szolgálni. Ennek az a feltétele, hogy magyar állampolgárok legyenek, 18. életévüket betöltsék, bünteten előélettel rendelkezzenek, és legyen minimum szakmunkás iskolai végzettségük, és ezután egy orvosi, fizikai szintfelmérőt követően egy 5 hónapos kiképzés következik Budapesten, és ezt követően Sopronba vagy Sopron-Kövesdre látnak el 24-48-as időrendben szolgálatot. A mostani kollégáim több városból, több fajta indítatásból érkeztek, valaki önkéntes tűzoltó volt, és azért váltott, valaki itt kezdi a pályáját, mint pályakezdő, valaki meg kicsit már egy munkahelyváltás következtében érkezett ide hozzánk. Azt gondoljuk, hogy fontos dolog az, hogy különböző generációk szolgáljanak itt a tűzoltóságon, a modern világ, a modern technika elkerülhetetlen, és a mostani informatikai eszközök, drónok, tévéképernyők, különböző mérőműszerek, elektromos autók, informatikai rendszerek kívánnak egy olyan fajta szakmai tudást is, amivel a fiatalok már eleve rendelkeznek.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Jövő szombaton rendezik meg az éjszakai fertő tekergő kerékpártúrát. A résztvevők megvárják, amíg lemegy a nap, és útra kelnek a fertőparti kerékpárúton. Erről mesél Szigeti Balázs főszervező.
2: Idén augusztus 8-án esik az a hétvége, amikor közelebb vagyunk a csillaghulláshoz. A nyár közepén mindig tekerünk ilyenkor egyet a fertőtó környékén. Éjszaka visszük körbe a bringásokat, igazából nem is körbe, egy kis kör teljesítünk ilyenkor. Hegykörről indulunk augusztus 8-án, és Mörbisig tekerünk el sötétben kerékpárokkal. Hajóra szállunk, ahonnan fertőtó közepéről hajóról talán elcsipünk egy-két hullócsillagot már, és akkor kiköt a hajó a túloldalon, Ilmicen, akkor újra nyerekbe pattanunk és tekerünk vissza a hegykőre. Mexikó pusztánál egy picit pihenünk ott, a Mexikó pusztai betérőnél Krisztián kinyit nekünk éjjel, aztán kicsit frissítünk, és amikor hajnali 2 óra tájékán visszaér a csapat hegykőre, akkor már égnek a tábortüzek, és akkor egy hatalmas szalonnasütéssel várjuk ezt az estét.
3: Mikor lesz pontosan az indulás, és hogy időben nagyjából hogy érdemes tervezni?
2: Augusztus 8-án várunk mindenkit. Az indulás az 8:30-kor lesz hegykőről, és az egész túra az nagyjából hajnali 2-ig tart, akkor fogunk visszaérkezni hegykőre, akkor kezdődik majd a szalonnasütés, és hogy a szalonnasütésnek mikor van vége, hát az teljesen változó. 1-2 órát azért a tábortűz mellett még elbeszélgetünk, elsütögetünk, és egy nagyon kellemes estét tudunk így együtt eltölteni, így bringások a fertőtó környékén.
3: És mondhatom azt is, hogy ez egy igazán jó családi program. Nem kell megijedni attól, hogy ilyen éjszakában nyúló lesz ez az egész, hiszen fiatalok is rendszeresen részt vesznek a túrán.
2: Mi családunk is, a mi gyermekeink is, 12-14-16 éves gyerkőcök is jönnek a túrára, és a résztvevők között is jönnek családok velünk. Egészen tényleg a 11-12 évestől a 70 évesig mindenki, mindenféle korosztály képviselteti magát, és mindenkit nagyon szeretettel várunk. Maga a túrának a tempója is olyan, hogy nagyon könnyen teljesíthető, és így együtt csapatba tekerni éjjel 2 kilométeres bicikli lámpa sorban nagyon-nagyon izgalmas a kicsiknek is, és mindenkinek.
3: Kicsit beszéljünk arról, hogy mik azok a fontos szabályok, amiket be kell tartani. Gondolom én itt a bukócsisak az egyértelműen kötelező, de hogy mi az, amivel még készülni kell a kerékpárosoknak?
2: Igen, mi nagyon szeretjük ezt hangsúlyozni, biztonság az nagyon-nagyon fontos, ezért is kérünk mindenkit, hogy fejvédőt használjon, és ami a következő nagyon fontos, nyilván este megyünk éjszaka, tehát a világítás az rendben legyen a biciklin, de ilyenkor nem is csak az alapvilágítás az, ami kis színfolt lehet, hanem kérjük is a résztvevőket, hogy világítsák ki magukat. Mindenféle fényfüzérekkel tekerjék a bringára, tekerjék magukra a kis ledes világító dolgokat, akasztanak föl mindenhova, ahova szeretnék. Természetesen ezt mind úgy azért, hogy a közlekedésbe ne zavarja őket, de nagyon-nagyon fontos a láthatóság, nagyon fontos, hogy jól látszunk, és minél vidámabb ez a kivilágítás, annál érdekesebb is.
3: Olvastam a program leírásában, hogy a túra egy része Ausztriában zajlik, tehát nagyon fontos, hogy azonosításra alkalmas okmányt mindenki vigyen magával, de a további részletek ugye a fertőtekergő.hu oldalon elolvashatók. Még arról Balázs egy pár mondatban, hogy meddig lehet jelentkezni, és milyen lehetőségek vannak.
2: Igen, a fertőtekergő.hu oldalon várjuk a jelentkezőket. A túra előtti napokig lehet jelentkezni, szerdáig, addig várjuk ott a jelentkezőket, és akkor avval tudunk számolni, és a hajótársaság is úgy tud velünk számolni, az ott jelentkezők alapján készülnek a kapitányok, ők is már nagyon várják ezt a túrát, hiszen éjszaka a fertőtavon hajózni, az sem lehet mindig. Itt a túra keretében adott ez is, 3-4 hajóval visz minket át a hajótársaság és a kapitányok, nekik is egy nagyon jó kis színfolt ez a szezon közben.

0: sikeréssel zárjuk ezt a dolgot.
1: Augusztus 8-án lesz tehát az éjszakai tekergő hajózással és szalonnasütésre. Erről beszélgettem a főszervező Szigeti Balázsral. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, és várok mindenkit szeretettel.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Újabb 5 évre kapott felhatalmazást az Egyesület közgyűlésétől a SMAFC elnöke, Horváth József. A vezető szerint az első ciklusban a növekedés volt a fókuszban, a másodikban a minőségre helyezik a hangsúlyt.
2: Tényleg nagyot fejlődött a SMAFC. Magyarország legrégebbi egyesületéről beszélünk, tehát a történelmi múlt az megvolt, adott volt, és amikor átvettem a SMAFC-ot, akkor hát egy ilyen közepes egyesület volt, senkit nem megbántva. Az a 5 év, amit most eltöltöttünk, azért összetett egy kicsit. Nagyon sokat köszönhetünk a Soproni Egyetemnek, Fábián Attila rektor úrnak, akinek az volt a terve, hogy a Soproni Egyetemnek legyen egy olyan egyesülete, ami minél több sportágat ölel fel, és nyilván ez volt az elsődleges feladat, amiben belekezdtünk az elmúlt 5 évben, hogy a 6 szakosztályból legyen minél több, és minél több sportágat tudjunk bevonni a SMAFC életébe. Hát ez úgy gondolom sikerült, hiszen ebben az 5 évben most 30 szakosztálynál tartunk. Nem szeretnénk nagyon emelni ezt a létszámot, de természetesen, hogyha úgy alakul, akkor nem zárkózunk el tőle. Úgyhogy ez az elsődleges cél, hogy minél több sportág legyen az egyesületben, ezt azt gondolom, hogy bőven teljesített. Ugye az egyik célunk az volt, hogy minél több olyan sportolónk legyen, aki itt a Soproni Egyetemen tanul, az legyen akár soproni, és nem menjen el más városba tovább tanulni, vagy legyen akár olyan, aki más városból érkezik hozzánk. Hál' Isten, mind a kettő most már működőképes. Még nem mondom, hogy olyan nagyon jelentős létszámmal, de vannak olyan sportolónk, akik most már a Soproni Egyetemen tanulnak, és egész magas szinten folytatták sportot a SMAFC színeiben. A másodlagos cél, mi szintén legalább annyira fontos volt, mint az első, az pedig az volt, hogy az egyetem mi testnevelés keretében minél több sportággal megismertessük a hallgatókat. Ugye az egyetemi testnevelést is ebben az 5 éves ciklusban vezették be újra a Soproni Egyetemen, amelynek egyértelműen a SMAFC nyertese is volt, de azt gondolom az egyetem és a hallgatók is, és hát a SMAFC biztosítja az egyetemi testnevelést gyakorlatilag az egyetemen.
3: Jön egy újabb 5 éves ciklus, mik a tervek erre az időszakra?
2: Nem célunk az, hogy még növekedjünk, tehát jelen pillanatban én azt gondolom, hogy elértük azt a létszámot és azt a tömeget, amelyet még lehet mozgatni. További céljaink, én azt gondolom, hogy a minőség felé szeretnénk elmozdulni mindenképp. Már most is sok válogatott sportolónk van, több sportágban, de szeretnénk, hogyha az ő számuk növekedne, szeretnénk, hogyha minél több olyan sportolónk lenne, aki akár a Heraklész programban, akár az Elétis programban bekerül. Ugye most is vannak ilyen sportolóink, illetve valamilyen szinten azért az infrastruktúra helyzetét is

0: szeretnénk javítani, hogy az elmúlt 5 évben azért sikerült megnyitnunk a jégpályát, tehát vannak olyan sikerek a létszám mellett, ami még hozzá tevődik ehhez az 5 évhez, de van azért még feladat az infrastruktúrában.
1: Csapatsportok terén milyen tervek körvonalazódnak, és mi a helyzet azon a fronton?
0: Amikor ezt az 5 éves ciklust elkezdtük, akkor a csapatsportokban az volt a tervünk, hogy minél több olyan csapatsportág legyen, ahol elindul a SMAFC, akár legyen ez másodosztály, első osztálynak a második fele, akár netán harmadosztály is. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan űrt szeretnénk betölteni, nem a profizmus világába szerettünk volna belépni. Gyakorlatilag a másodosztályt céloztuk meg több sportágban. A cél az, hogy soproniak játszanak, fiatalok játszanak, esetleg egyetemisták játszanak. Ugye az első ilyen a röplabda volt, ahol a lányokkal az NB2-ben szerepeltünk. Én azt gondolom, hogy nagy siker volt, teltházzal mentek a mérkőzések a Krasznai csarnokban. Ugye ugyanilyen volt a vízilabda a fiúknál, ahol szintén azt gondolom, hogy nagy siker az, hogy egy OB2-es vízilabda csapatot tudunk üzemeltetni. Ugye florbalban is szereplünk, sakban is szereplünk az NB2-ben, tehát gyakorlatilag több olyan sportág van a csapatsportágak közül, akik én azt gondolom, hogy ezt a célt elérték. Továbbra sem cél az, hogy első osztályban profi csapatként üzemeljünk. Ugye talán egy kivétel van, amit azért szeretnék megemlíteni, bár most nem tudok újdonsággal szolgálni. A kosárlabdázás az, ami a SMAFC-nak azért szívügye volt mindig. Most az elmúlt évben, most a következő évben biztos nem indulunk a bajnokságban, de reményénk szerint a közeljövőben fogunk még indulni.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt külön megemlítetted, mert a soknak biztosan kíváncsiak arra tényleg, hogy a SMAFC Berkény belül mi újság a kosárlabdával, de ez egy pozitívnak is mondható hír, hogy a hosszú távú tervek között mindenképpen az szerepel, hogy szeretnétek indítani kosárlabda csapatot is. És hogyha így a te személyedet nézzük, ugye újabb 5 év elnökként, én azt gondolom, hogy ez egy nagy felelősség, nagy feladat. Te személy szerint mit vársz egyrészt magadtól, és mit vársz a SMAFC-tól?
0: Én szeretnék ugyanannyi energiát beletenni ebbe a következő 5 évben is, mint az elsőbe. Vannak ötleteim, vannak talán jó, talán kevésbé jó gondolataim, de ezt majd meg fogjuk vitatni. Van egy elnökség, aki minden héten, vagy legalább 2 hetente ülésezik, akik a napi ügyeket, vagy az ilyen hosszabb, közép-hosszú távú ügyeket intézik. Én azt gondolom, hogy bővülni fog a SMAFC-nak a repertoárja. Reményénk szerint ősszel meg fogunk nyitni egy rekreációs központot, amelyet szintén a versenysport és a szabadidősportolónk is fognak használni. Egy lekepályát is fogunk üzemeltetni ősztől, úgyhogy azt gondolom, hogy egy kicsit szélesedik az a repertoár, amivel eddig dolgoztunk. Tehát egy kicsit ezt várom a következő évtől, hogy még színesebb legyen a paletta. Eddig is azt gondolom színes volt, de talán még színesebb.
1: Még így zárásként említsük meg azt, hogy a SMAFC-hoz nem csak a soproni egyetemisták csatlakozhatnak. Tehát én azt gondolom, hogy a soproniak közül is korosztálytól függetlenül bárki, ugye? Tehát, hogyha megtetszik neki egy sportág, akkor akár kipróbálhatja magát.
0: Természetesen, sőt, kifejezetten várjuk a soproniakat sportolni a SMAFC-ban. A versenysportolóinak a létszámát nem jelentősen az egyetemisták alkotják. Tehát azt gondolom, hogy a város felé nem, hogy abszolút nyitottak vagyunk, de még inkább várjuk is a lakosságot. Legyen az a legkisebb, akár óvodás, legyen az a legidősebb korosztály is, és én azt gondolom, hogy minden sportágban, ha valaki versenyezni szeretne, ő is meg fogja találni nálunk a lehetőséget, és aki szabadidős sportolni, ők is meg fogják találni a lehetőséget.
1: Horváth Józsefnek, a SMAFC elnökének köszönöm szépen, hogy itt volt, és további minden jót kívánok.
0: Én is nagyon köszönöm.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, milyen fontos események történtek a közelmúltban Sopronban és környékén. Ismét harmadfokú hőségriasztás van érvényben Győr-Moson-Sopron vármegyében. A tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szídüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezet. A gyógyszerek tárolására a nyári hónapokban különös figyelmet kell fordítani. A magas hőmérséklet ugyanis ronthatja a készítmények hatásosságát, és káros bomlás termékek keletkezéséhez vezethet. Erről beszélt rádiónknak Rumi Nóra, a Soproni Gyógyközpont vezető főgyógyszerésze.
2: A 2-8 Celsius fokon hűtőszekrényben tárolandó gyógyszereknél fontos, hogy ne a hűtőszekrény ajtajában tároljuk a gyógyszereket, mivel itt előfordulhat, hogy magasabb lehet a hőmérséklet. Ami miatt fontos, hogy a gyógyszerek alkalmazási előíratában előírt hőmérsékleten tároljuk a gyógyszereket, hogyha nem megfelelő körülmények között tároljuk, akkor káros bomlás termékek keletkezhetnek, és így befolyásolhatják a gyógyszereknek a hatékonyságát. Utazáskor figyeljünk, hogy ne hagyjuk a gyógyszereket az autóban, ugyanis extrém magas hőmérséklet lehet az utastérben. A hűtve tárolandó gyógyszereknél figyeljünk, hogy vigyünk magunkkal hűtőtáskát, azonban a jégakúval ne érintkezzenek a gyógyszerek, ugyanis megfagyhat így a gyógyszer, és így alkalmatlanná válhat a felhasználása. Ami fontos, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a gyógyszereknek megváltozik a külleme, például megváltozik a színe, az állaga, elfolyósodik, elporlad, akkor ne használjuk, akkor sem, hogyha még a felhasználhatósági időn belül vagyunk.
1: A jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett szolgáltatáshoz szükséges mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervben. Nőtt a Soproni Egyetemre felvettek száma az idei ponthatár húzás után, közel 1600 hallgató kezdheti meg tanulmányait a leghűségesebb városban. Minden egy karon érezhető a töretlen népszerűség, mondta a rádiónknak az egyetem felvételi referense Galavics Anikó.
3: Az egyetem mind a négy kara sikeres felvételi időszakot zárt. A Benedek Elek pedagógiai karon, amely továbbra is az intézmény legnagyobb kara, 827 jelentkező hallgatót vettünk fel. A faipari mérnöki karra 278 hallgató kezdheti meg a jelentkezését szeptembertől. A Lánfalusi Sándor közgazdaságtudományi karon 284 hallgató nyert felvételt, és az erdőmérnöki karon pedig 207 hallgató. Több szakon is emelkedtek a bekerülési ponthatárok, és már az általános felvételi eljárásban is több képzésen elfogyott a maximális kapacitás. Az általános felvételi eljárás eredmények kihirdetése után kezdődik hamarosan a pótfelvételi eljárás, amelyben újra lehetőséget kapnak azok, akik szeretnének még csatlakozni a felsőoktatásba, vagy azok, akik nem nyertek felvételt egyetlen intézményben sem.
1: Sopron lesz az erdész társadalom fővárosa 2027-ben. A Soproni Egyetem rendezi a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT közreműködésével 2027. júliusában az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlését, amelyhez a nagymúltú Országos Bányász-Kohász Erdész találkozó is csatlakozik. A két meghatározó szakmai és hagyományőrző esemény együttes megrendezésével Sopron ismét a magyar erdészeti élet központjává válik. A program sorozat egyszerre épít a hagyományokra és mutat irányt a jövő erdőgazdálkodása felé. Kiemelkedő nyári szezonra számíthatnak a soproni utazási irodák. A belföldi célpontok mellett elsősorban a tengerparti üdülőhelyeket keresik a nyaralók. Horváth Tiffany, soproni Jakab Reisen utazási iroda munkatársa szerint a gondolan időtöltés érdekében érdemes utazásbiztosítást kötni.
4: Mi azért minden nap látjuk azt, hogy mi a kínálat, így ezért legtöbb esetben mindig megtaláljuk a megfelelőt, meg hatalmas a skála, ami közül tudunk mi is válogatni. úgyhogy nyilván, hogyha az utasnak az ideje nem engedi, hogy ő keressen bármit, akkor azért mi rászánjuk az időt, nekünk ez a feladatunk, hogy mi keressünk hotelt, vagy keressünk utazást, illetve nyilván a biztonság is nagy szerepet játszik ebben, hiszen hogyha bármi probléma van, akkor hozzánk fordulhat bizalommal, így nem neki kell megoldani a problémákat a nyaralása alatt.
1: A Győr-Moson-Sopron környéki szolgáltatók is számíthatnak a nyári főidőszakban a revizorok ellenőrzésére. A NAV nyári ellenőrzés sorozata az egész országra kiterjed, egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeket, a strandokat és a szabadtéri rendezvényeket egyaránt érinti. Sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat, a NAV akár 2 000 000 forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy alkalmazotti bejelentést. A tavaszi fagyok ellenére jó minőségű magyar őszi barack került a piacokra, írja az Agroinform. Több gazdaságban, így például Fertőszentmiklóson idén is lehetőség nyílik a népszerű Szedd magad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőktől első kézből is vásárolhatnak frizzamatos gyümölcsöt. A jelenlegi kínálat alapján a Szedd magad árak jellemzően 900 és 1000 forint per kilogramm között alakulnak, míg a leszedett gyümölcsért 1100 forint per kilogramm körüli összeget kérnek a termelők. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon, a leglátványosabb Sopron környékén lesz. A napfogyatkozás Magyarországon 19 óra 21 és 23 körül kezdődik, és napnyugtáig látszik. A perszediák megfigyelése 22-23 órától lesz egyre kedvezőbb, a fő maximum legvalószínűbb ideje pedig augusztus 13-án hajnali 4-5 óra között lesz a már világosodó égen. Budapesten a nap korongjának csupán 56-64%-át takarja majd el a hold, Sopronban viszont eléri a 80%-ot, ami már rendkívül látványos jelenséget ígér. Hűvösvölgyben teljesítettek szolgálatot a Nagyszentszécsényi Múzeum vasút gyermekvasutasai. A közösen eltöltött hétvége ismét bizonyította, milyen sokat jelent ez a hagyomány mindkét kisvasút számára. A következő találkozásra már nem kell sokat várni. Augusztus 8-9-én a budapesti gyerekvasutasokat látják vendégül Nagyszentkán. Véget ért az Agóra, a 94.1 Rádió 1 közéleti magazinja. Én remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha a probléma a dugulás,
3: a kék-fehér autó a megoldás.
2: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
3: 0630 24 24 024.
4: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
5: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
6: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalitelfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalitelfutar.hu.
7: Made in wood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor made in wood.shop.
8: Made in wood.shop.
9: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
10: Aquashopron.com.
11: Képzelj el, nyári este grill a kertben és egy saját jacuzzi a teraszon. A Coral Sopronnál nem csak fürdőszobák, hanem kerti burkolatok és wellness megoldások közül is választhat. Ha épít, ha felújít, vagy ha feltöltődésben gondolkodik. Mindent egy helyről. Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egzotikus utazások előtt mindenképp érdemes beoltatni magunkat, erre figyelmeztetik a soproni és térségbeli nyaralókat. A legtöbb oltást legalább 2-3 héttel korábban kell beadatni azért, hogy az utazás időtartamára kialakuljon a védettség. A tavaszi fagyok ellenére jó minőségű magyar őszi varack került a piacokra, írja az Agroinform. Több gazdaságban, így például Fertőszent Miklóson idén is lehetőség nyílik a népszerű szedd magad szüretre.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
12: Ma marad a napos, forró időjárás, a szél helyenként feltámadhat átmenetileg. A délutáni órákban 35-40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 4 perccel járunk 2 óra után. Hát ez két dolgot is jelent, az egyik az, hogy az ebéde most már szépen lassan mindenki túl lesz, gondolom, meg talán a desszerten is. A másik pedig, hogy kevesebb, mint 1 óra és indul a slágerlista, a legmenőbb slágerlista a magyar éterben. A Rádió 1 Top 50 Györke Attilával, ha valaki esetleg lecsúszott volna róla tegnap. Kuki is mixel majd 5 óra után, After Party Show, a Summer Edition, ami 2 órás.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez pedig Zsolinyó üzenete. Hello Márti, pápán pecázunk. Küldj létsz egy olyan zenét, ami meghozza pontyok kapó kedvét, mert csak tok meg amúr jön. Na jó, fogtam még egy koi pontyot is, de akkor is köszi szépen. Hát nem tudom, hogy mennyire fog működni, de ettől nem csak egy, de három kapás is lehet majd, mert ír vissza un, dos, tres. Sofia Reyes, itt a Rádió 1-en.
1: Sofia,
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a legforróbb nyári napokon is. Hát a legkülönbözőbb kategóriákban dőlnek most meg a meleg rekordok. Tegnap reggel is megdőlt egy Budapesten. Reggeli meleg rekord, mert hogy ilyen is van. Még soha nem mértek ennyire.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és olyan nagy kedvencek, mint Dust Till Dawn. Nyomokban Boy Bandet is tartalmaz a dal, az egykori One Direction-ös Zayn Malik és Sia összefogtak pár évvel ezelőtt, és elkészítették abban az évben a legtökéletesebb stadionballadát. Elég magasra tették fel a lécet, na de hogy ezen a héten mi a legmenőbb dal a Rádió 1 Top 50-es listán, ez nem sokára kiderül, 3-kor indulunk, Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezent verseny alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Negyvennyolcadik, Joe Corry-tól, Galantis-tól, a Stay a Little Longer. 47. lett David Guetta-tól és a Wild Republic-tól az I Don't Wanna Wait. 46. Blondish és a Never Walk Alone.

0: 39. topic, Fastboy és a Forget You.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A Do It Again Ray Daltontól, aki szerintem így a világ leghíresebb teniszoktatója, vagy legalábbis a teniszoktatók között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: A Golden Summer Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz.

0: azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, 40-ből lett 32-dik a Top 50-ben.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Az európai, az amerikai és az angol slágerlisták legjobbjai egyetlen műsorban. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 31.

0: Joe Curry, Be Alright, 28. Lady Gaga, Dead Dance, 27.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Hug Yourself, Kamráttól, a kedvenc német énekesünktől, aki szinte kizárólag angolul írt dalokat, mert mindig is globális karrierben gondolkodott. Hug Yourself, lépd el előre, a héten már a 26.

0: Szári, Hugo, Sonic és az It Feels So Good. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik és a Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
4: 7 kényelmes ülés, 540 fokos kamerarendszer, 26 vezetéstámogató funkció. Nem kell hónapokat várnod rá. A gazdagon felszerelt Cherry Tiggo 8 most készletről 11.690.000 forinttól elérhető 2,9%-os THM-mel. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron. Érdeklődj szalonunkban. Carnet Fortok. Sopron. Győri út 40.
5: Ha a probléma a dugulás,
6: a kék-fehér autó a megoldás.
5: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
6: 0630 24 24 024.
4: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
7: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalitelfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalitelfutar.hu.
8: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van Győr-Moson Sopronban. Azt javasolják, hogy a legmelegebb 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Szódaautomatákból biztosít hűtött vizet a szombathelyi, zalaegerszegi és soproni vasútállomások utascsarnokaiban az utasok számára egyesebb. A vasúttársaság több városban párakaput is üzemeltet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
9: Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk, és nem érkezik csapadék. Délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a rádió.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny óriási sikert könyvelhettek el vele, de csak pár napja volt, hogy először adták elő együtt, élőben, Bostonban, Tame Impala koncerten. A TikTokon egyébként már közel 1,5 millió videó készült ezzel a zenével, még

0: Itt a Rádió 1, ez a Top 50, Lady Gaga-t és az Abrakadabrát a 20. helyen a Fastboy követi. Good Life!
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Save Me Tonight, David Guettával, és azzal a Jennifer Lopez-zel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag. Nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon és énekel.

Cyril Remixben a 17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítményt ismerik el, a kreativitást,

0: Seinfeldnek, Rehabnek és annak a Swish Discónak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással. A két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Seinfeld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco. And you're listening to Radio 1.

Bombolé. Alex Kenji amúgy nem csak DJ, hanem sikeres üzletember is, társ alapítója két zenei kiadónak is, amelyek több százezer digitális zenei eladást produkáltak. Ezt

Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan dal, amit ha nyaraltunk, már biztosan hallottunk tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál, vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a BB Rexa következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió 1 Top 50-ben.

9. lett Alex Kenji-től a Bambolé. Taylor Swift, Opalite,

Lecsúszott a dobogóról Sam Feld és Heart Like Mine, negyedik. A múlt heti első bronzérmes, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Purple Disco Machine,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez itt a Rádió Vagyon, sok igazi ma is reggel megy. Van egy pár zeném itt most, ami örök. Öröké, komolyan. Avicii, aki nagyon hiányzik nekünk, túl fiatalon elment tényleg. Levels, micsoda zene volt, és micsoda ember volt, micsoda DJ producer. Bizony, bizony, bizony. Mindig kicsit fagy a szívem, mikor játszom Avicii. Imádtam. Hát sajnos, már föntről bulizik tovább, remélem. Az egyik üzenek itt szól, Hello Cookie! Csapás neki, az otthonomban vagyok, France, ez van nyelva. Ó, oh, de még városban. Ha? Párizsban?

nagy a kanyikúra. Érkezik Üzsel, oh! És Ultra de Tegüt, az egyik kedvencem, imádom, Moving to the Sun. És hallom, hogy a top managerem Gyula úton van Krisztával, jó utat nektek, jó? Top manager, Moving to the Sun.

Ez itt a Rádió Vagyok Sok Igaz, ima is legyen megy. Vigyázzatok magatokra, elnök fiúk. Kaptunk egy fontos közlekedési info. Jó barátunktól, Christian Floratől is. Christiantől és Floratől. M0-as, M1-es, Győr felé, jó járató. Na, ez egy jó hír, jó utat kívánok nektek, jó? Létőleg szeretik a Barca. Na jó van. Na,

Paris mellett, azaz Amiens. Ah, van egy gyönyörű katedrálót, tényleg. Gyönyörű templom volt, oda kell menni. Gyönyörű, tényleg. És ott finom az egyik üdítőt. Nem reklamozom, jó? Ennyi. Na. És valaki írta nekünk, hogy Balázsék lesznek augusztus 10-től. Jó, de akkor is holnap 6-től lehet hallgatni őket. Best of, ha? Nem rossz. Mindig jó lehetne rajtuk nevetni, az biztos. Hát érkezik egy igazon, hogy komolyan kell mondani ez? Kocsikazó muzsika. Azaz. Kocsikazó muzsika, kopikám. De jó volt ez. Ez egy feldolgozás, a szám címe Sunshine. És ki az előadó? Chanfin. Igazi nyári hangulatlanok, fiúk, tessék érvezni minden percet, tényleg. Van egy jó hírem, most már 15 percig nem beszélek. Ez jó nektek, ugye? Tudom. Jó, nem lettem énekes, ugye?

0: nektek, azaz egészen 19 óraig. Jó vagyok már tekben, nem? Na mindegy. Hamarosan újra zenélünk, és mivel kezdek? Azt is elmondom, Jennifer Lopez, David Guetta-val. Save me tonight!
1: Save me tonight!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a JUSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé, petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270.
10: All in a Cherry Sopronnál. Cherry Tiggo 4 full hybrid már 8.590.000 forinttól. Cherry Tiggo 7-es full hybrid pedig 9.990.000 forinttól. Két full hybrid SUV, mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40.
11: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Szélvik alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
12: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
13: Autóklimatöltés és ózonos autóklimatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Győri út 50 perjében.
14: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Vada kínálatában minden megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
15: Költözne? Hova? Lignova!
16: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
17: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 36 99 200 400.
18: Live Game Night a Casino Sopronban. Roulette verseny augusztus 6-án. Nevezés a helyszínen 3:46-tól. Nevezési díj 50 euró. Egy versenykör 10 gurításból áll. Az első három helyezettet fordulónként díjazzuk. Nyeremények összesen 2000 euró értékben. Nevezd és legyél te a Casino Sopron roulette bajnoka. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
19: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
7: Madeinwood.shop.
0: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
2: Aquashopron.com. Reklámot hallottak.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Burger King.

Radio 1 Hungary. Még egyszer kívánok mindenkinek, még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét, jó utat kívánok nektek, ha esetleg úton vagytok, vigyázzatok magatokra, jó? Oké? Okay? Oké. Okay.

hangulat. Úgyis ez az új divat. Bizony, afro-latin, latin house. Itt a bizonyíték, hogy mondtam. Alex Kenji, Bambale! Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Alé, hopp, kukikám! Hagyj a tempó! Jön a labdob, figyelj! Együtt szabonunk! Hoppé! 1,

0: Ez volt a Sam címe, New Religion, Bibi Rexha, Faithless, itt a Rádió Egyenlósok, igazi ma is legyen megy. A jó barátaim írtak nekem, azaz Krisztán és Flora, hogy M1-es Győr előtt vihar miatt kidőlt táblák és faágak az úton, rendőri felvezetés mellett takarítanak. Csak óvatosan, köszi szépen, még egyszer jó nektek, puszi. És Évi írta nekem a Viberen, hogy az M1-es Budapest felé vezető oldalon Érd előtt beállt mind a három sáv. Évi, nagyon szépen köszönjük az a sok-sok közlekedési infót. Még egyszer hangsúlyozom, tessék vezetni nagyon óvatosan. Na jó. Jön egy kis 3 perc szünet, szerintem kevés, nem tudok beszélni. Tudom, a rossz indulatú felak mondani, ott kuki, te soha nem tudtad beszélni magyarul. Ja, jó, oké. Okay. Érkezik a marosan Docsi, és a szám címe Anxiety.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
4: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
5: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
6: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuketból, gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya-ból, mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
7: Bérj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
8: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Ugye ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pesgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
10: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
9: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagy.
11: Akkor wine lady vagy.
9: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Megkérdezik, ki az énekes nő, akkor még egyszerre mondom, Alexia, jó? Oké? Okay. Fogjatok sok szeretettel egy legújabb dalunk, akkor Kuki és Kanner, Fire, itt a rádió, hogy jön, ahol csak igazi, ma is legyen megy. Elejjebb, Kukikám! Ismerős, ugye neked?

0: T-Show Summer Edition, de van egy jó hírem, 19-től 20 óraig ti vagytok a zeneszerkesztők, magyarul élő kívánságműsor, lehet mostantól telefonálni a 0623-111-111-re, jó? Hamarosan újra a zene érkezik, Ray Dalton, Blood Running!
1: Can't hold back, my heart is beating strong, you make it easy when the night's long.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
7: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
8: Csomagolt termékkel foglalkozol? Akkor várunk a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara előadására, ahol az Európai Unió új augusztus közepétől alkalmazandó PPVR rendeletéről lesz szó. A szabályozás minden olyan vállalkozást érinthet, amely csomagolást használ, csomagolást gyárt, forgalmaz vagy logisztikai folyamatban kezel. Az ingyenes előadást augusztus 4-én kedden a Kamara Székházában tartjuk. Részletek és jelentkezés www.sopronikamara.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Ugye ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. 2 naponta, 3 naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
10: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
9: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagyok.
11: Akkor wine lady vagy.
9: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hőrém is soraim, itt van a mai első telefonaló. Halló, halló!
2: Halló, Kuki, itt vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól, most keltem, dolgoztam tegnap is, tegnap előtt is.
1: Most kelted, hát elnézést kérekozom, neked egy kis kávét?
2: Igen, köszi, Kuki, elfogadom.
1: Jó, egy kis vajáskenyér is mellette, vagy croissant, baguette, mit szeretnéd?
2: Rám bízom,
1: Kuki. Ja, rám bízom. Jó, van, oké, rendben. Tükör tojása, jobb. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy Jennifer Lopez.
1: Legújabb, jó lesz? Save Me Tonight, David Guettával együtt, ez megfelel?
2: Jó, persze, jó. Igen.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Rüdinek, neked, és ki szereti meg, persze, Rékának.
1: Rékának, ne felejtsd el, jó, oké, rendben. Akkor jó kávézást kívánok neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: ciao, ciao, érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, Save Me Tonight.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Na nézzük, milyen üzenet kapunk a 0-20-311-111-re. Az egyik itt szól, szia, szeretném kérni egy jó dalt, és a számot Faninak küldöm, sok szeretettel legjobb barátnőmnek, akit nagyon szeretek, és hogy óvatosan vezessen hazafele. Köszönöm szépen, igazán nincs mit ezután. Szia Kuki, imádom az After Party műsorod, mindig végig táncolom. Gerincbetegségem van, de nem adom fel, üdvözletel, Zsoka. Ez így van, fej a fejjel, ne add fel, meg fogsz gyógyulni. Én nagyon-nagyon szurkolok, jó? Oké. Érkezik akkor nagy boginanunk, Des, a szám címe Jó leszek újra. Egy kis információ, ez egy Metzger Victoria remix, jó? Jó lesz nektek? Hát akkor indítom azt a dalt, jó? Allez, hopp, kukikám!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor Russzoraig, most kit köszöntsünk a vonalcsúsó végén. Halló, halló!
2: Attila vagyok, Hajdúszoboszlóról.
1: Hello Attila, Hajdúszoboszló, tegnap ott voltam.
2: Nem mondod.
1: De, te ne, ott zenéltem ott tegnap. Igen. Na milyen az üzenet, drága barátom, milyen az üzenet?
2: Kérlek szépen, az üzenet az lenne, hogy esőt. Mindegy, hogy milyen formában, milyen mennyiségben, csak eső legyen. Bár bízom, kapitányom.
1: Jó, hát figyelj, zeneileg benne nem tudok segíteni, de viszont ez lenne a legjobb, hogy tényleg, hogy napközben sütne a nap, és éjszaka lenne egy kis eső, nem? Milyen jó lenne mindenki?
2: Eső, igen. Most látszik egy pár felhő, az égen ma már látszik, igen. Felhő van fölöttünk.
1: Jó van. Kívánok neked a szuper kedves vasárnap estét, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Na, jó legyél. Jól érted meg a Hajdúszoboszlón.
1: Igen, jó volt. Csak, szia, tényleg jó volt. Elérkezik lennünk akkor az állás szennyes eszem címe Les Life.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lelak fiúk, 19 óra múlt, 38 perccel, jó étvágyat kívánok nektek, esetleg vecsisztok. Kívánság műsorunk 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló.
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, mi újság, Viktor?
2: Most, hogy egy jó étvágyat kívántál, eszembe jutott ilyen tegnapi élmény, na, ahol egész közelről találkoztam egy őzzel.
1: Na!
2: Én kocsival voltam, ő gyalog, konkrét viszont nem hozott magával. Vagy valami köretet.
1: Ezt most nem értettem, hogy mondtad?
2: Igen, jól értetted.
1: Nem értettem.
2: Találkoztunk egy őzzel az éjszakában, egész közelről.
1: Ja, baleset volt.
2: Egy lámpán bánja, meg néhány alkatrész.
1: Ó, szegény. És az Özike? Nem volt baja?
2: Semmi baja nincsen, tovább ment. Tovább ment, szerintem kirehögött messziről. Elképzelem, ahogy a gépkocsiknak a műszakérdet táblájára közé teszik, hogy fogyaszt, mit tudom én, 5 liter üzemanyagot, meg egy őzet, meg egy lámpát.
1: Ja. Mondjuk, egy dolog, ami nekem vigasztal, hogy nem vagy letörve.
2: Nem, az a lámpa.
1: Ja, igen. Na jó, figyelj, kiáltatom, Switch Disco, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki sokat éjszakázik, vigyázzunk, most van a párzási időszakuk az őzeknek. Hát utána néztem.
1: Ja, utána nézted.
2: Hát nem magamtól vagyok ennyire okos.
1: Jó, de hamar kellett felnézni, nem?
2: Igen. Tehát akkor teljesen más azért, ember állni.
1: Figyelj, azért egy fotós dologon nem történt semmi komoly dolog veled. Ezt így kell felfogni, jó? Na jó van.
2: Persze.
1: Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Hello! Érkezik nálunk akkor az isteni Switch Disco, és a szám címe Sleep Tonight!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Kuki Weekend Show! A Rádió 1-en!

Kuki Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Eljött az az idő, hölgyeim és uraim, hogy én búcsúzom tőletek, a legközelebb szombaton találkozunk itt a Rádió 1-en 17 óratől. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, még egyszer hangsúlyozom, kanikula van, fontos inni sok vizet, jó? Oké? Oké. Érkezik a diszkosi csapat 21 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri, tökéletes a program nálunk. Még egyszer vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
3: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
4: Madeinwood.shop.
5: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutár.hu.
6: Autóklímatöltés és ózonos autóklimatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bicsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Gyűri út 50 perjében.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: De ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
8: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
7: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagyok.
9: Akkor wine lady vagy.
7: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
11: Disco!
12: Disco shit! Disco shit!
1: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
13: Szevasztok, szép estét mindenkinek! Ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, indul a Disco shit Radio Show, ezt tudom fejből is, meg papírból is, meg hogy miket fogok játszani. Itt van Hanvai PG, a Bárányt elküldtük pihenni, mert hosszú volt a tegnapi nap neki, én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek ma este.
14: Ladies and gentlemen, madámon, Herman Andeszi, hölgyem és uraim, fiúkvánk, milyen tisztelt nem érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek este 9-ig, és meg szeretném mindenkinek köszönni a tegnap estét, aki ott volt a Kopaszigáton, és rázta a fenekét a Rio Klasszikon. Én pedig a Made in Ibizát mindenkinek, mert a Bárány nem tudja, mert nincs itt. De indulunk Tame Impalával és a Dracula DJ Junior remixével. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádiódást.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láger megy diszkos, itt Rádió Show, bár a nélkül DJ Junior és velem Hanvai PG-vel abszolút már arra koncentrálok, hogy ez az utolsó nyári hónap, gyerekek. Én egy rettentően pozitív és jó hangulatú srác vagyok, és a nyár szerelmese, de ez egy kicsit nyomaszt, hogy egyébként már csak néhány nap van a nyárból, és hát fejben meg lélekben majd a telet is megpróbál úgy megélni, hogy az nyár legyen, nagyon sokat fog utazni. Szóval készüljetek!
1: Én is egyébként, úgyhogy lehet ismétlés lesz itt a diszkosban, nem tudom. Viszont egy egészen biztos, hogy most én mixelek ebben az órában, és megyünk tovább egy olyan dallal, amely egyébként Stardust and Music Sounds Better You videóként nagyon-nagyon ismert volt, de előtte, ha jól emlékszem, ez egy Chaka Khan dal volt még a diszkó korszakból, ebből csinált David Guetta és Milky egy közöset, jön a Just the Way You Are, az igazi mai slágerek között, David Guetta mixben, itt a diszkos

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosít rádióshoz 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrenaline színnől a zenékkel, a bárány még pihen, de szerintem holnaptól már lesz, viszont itt van töretlenül Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: Én annyira töretlen vagyok, hogy a holnapot nagyon-nagyon várom. Az első lesz, hogy reggel 8-kor fölkelek, illetve nem reggel 10-kor, majd ránézek a Beatportra, akkor szokták frissíteni az adatokat, és kiderül, hogy vajon abszolút egy csúcstartó lett-e Imel Angel dala, a Move Into the Sun, hogyha holnap is a number one az összesített listán, akkor ez az a dal, amely a legtovább egyben vezette a Beatportnak az összesített listáját. Ez egy kisebb fajta csoda, sőt ez csoda, ráadásul úgy, hogy a dal teljes mértékben egy magyar hölgy, Gangó Bernadett, aki Angliában él, készítette.
0: Amiről Hanvai PJ beszélt, és a következő dal között az az összefüggés, hogy mind a kettőben Hugh Gale benne van. Ráadásul ez a 21 című albuma rajta van, és azt hiszem azért 21 a címe a új Hugh Gale albumnak, ami 21 éve diszkozik talán.
1: Illetve 21 dal van rajta.
0: Igen, és 21 dal van rajta, úgyhogy minden stimmel, ebből jön az egyik. French Montanával, David Guettával és Aiden Martinnak közös Shine, amelyből a videoklip kikerült a DJ Junior videó csatornára tegnap, most meg lejátszom itt az eredeti valódi DJ Junior remixben a diszkosítást.

0: működjön.
1: Igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert. A DJ pultban.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is sláger megy, diszkos itt Radio Show, még mindig bárányától nélkül, de jövő héten már itt lesz, és mi stabilan itt vagyunk, DJ Junior és jó magam Hambai PG. Jövő hét, pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel, Balatonfűzfön bobozni fogok, szombaton pedig ugyebár DJ Otti előtt, meg közben, meg után, meg bármikor fogunk játszani, utána pedig még érkezek öt tevére, azt pedig minden jobban várom, imádom a brigádot, aki üzemelteti a helyet.
1: Igen, én nem tudom, hogy hol fog játszani, de az biztos, hogy after party a DJ Otin. A 100%, mert egy diszkosít helyszín lesz, szerintem ez egy sátor lesz egyébként, ahol a Hambai, a Bárány meg a Junior diszkosít, ez zenéket fog játszani az elmúlt 20 esztendőből tényleg minden, úgyhogy várunk mindenkit oda nagy-nagy szeretet, hogy még hogy jutunk be, azt nem tudjuk, de lehet, hogy hajóval kéne érkezni a helyszínre. Viszont most az új DJ Junior dal a folytatásban jön a Day by Day, aminek a klipje kim van a DJ Junior videócsatornán.

0: Ez a Diszkosi Rádió Show itt a Rádió Egyen. Bárány Attila ma pihen, de holnaptól csatlakozik hozzánk. Itt van a Honvai PG, mert mindig itt van velem. Én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek ebben az órában.
1: Abszolút jól szoktuk egymás szórakoztatni, vagy legalábbis én azért imádok rádiózni, és egyértelmű, és ezer éve fölvállalom, mert itt a Junior a stúdióban, és engem rendkívül földob ez a jelenség, hogy DJ Junior. Ennyi.
0: Én állítok, én vagyok, ahol sokan mondják a tompító ember köztetek.
1: Hát azt nem tudom, de biztos, hogy egyfajta humort és kaszagás jókedvet hozom minden egyes nap a rádióba, és szerintem ez egy tök jó történet.
0: Ezt most nagyon komolyan mondom, új diszkosi dal, oké? Nem sokára jön a videoklip is, mert már bemutattuk a rádió egy születésnapi fesztiválján, de a dalt még mindig teljes mértékben nem fejeztük be úgy, ahogy kiadásra alkalmas, viszont ezt az extended verziót már folyamatosan játszuk itt a Rádió Egyen, úgyhogy most is jön a Sorry, tehát az új diszkosi dal.
2: Solo spiacente.

0: csak igazi mai sláger megy diszkosít Radio Show Bárentől a nélkül DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Búcsúzom még hozzá azzal, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Balatonfűzfőn. Szombaton ugyebár DJ Otti előtt alatt közben fogunk játszani, aztán én megyek majd még öt tevényre. Köszönöm mindenkinek, aki követ bármelyik social media felületemen. Nem elfelejteni vadonatúj videók a TikTok csatornámon és vadonatúj mixek a YouTube csatornámon. Többek között a Guinness Record kísérletünk első 6 órás mixe. Tessék csekkolni, szavaztok!
1: Augusztusban is rettentő sok diszkosít lesz, meg egyéb rendezvény, úgyhogy készüljetek, hiszen már benne vagyunk a nyár utolsó hónapjában. Én azzal búcsúzom, hogy a DJ Junior videó csatornára kikerült Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior remixének a klipje, valamint a Day by Day az új dalom is kín van, úgyhogy aki még nem követte be a videó csatornámat, azt tegye meg. És búcsúzom mindenkitől azzal, hogy én mixeltem az elmúlt egy órában, és ez az új Hugo dal nekem nagyon tetszik, Millivel és Le Britney-vel közös Stay Sexy-vel. Búcsúzzuk a Diszkosít Radio Show, holnap este 8-kor jövünk, új hét, majd új élményekkel. Szavaszt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
2: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Swiss Disco és a Sleep Tonight. Itt

0: Milyen fantasztikus zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Vilcox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, tehát itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Medúza, Alex Kenji, David Guetta, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió Egy bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, nálunk ilyenkor vasárnap esténként sem áll meg az élet, nem pihenünk, ilyenkor is ellátunk benneteket rengeteg friss dance és house zenével, ezeket még mindig Wilcox válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jussi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: Bugle, a magyar Email Angel, Ultranét és a Moving to the Sun a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió 1-en,

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, ilyenkor vasárnaponként 9-től egészen 11-ig mindig Wilcox Mix-el, mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban, és természetesen még mindig nem állunk le. Maradjatok, jön Britlék!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. World is mine.

0: Így van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Vasárnaponként sem pihenünk, ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket. Ezeket most egészen éjfélig

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Nine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Nine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

perceink vannak hátra. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nagy kedvencek, mint az előző. Vagy éppen ez most Rádió egy DJ-től, Regál Lilitől, aki múlt héten, amikor együtt voltunk a Live Mixben, nagyon sokat mesélt arról, hogy milyen jól sikerült a legutóbbi útja Majorkán, ahol ugye nem nyaralt, hanem konkrétan fellépett. Az Instagram van egy csomó kontent. Ez pedig az újdonság tőle, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió egyen.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvenceket, az igazi újdonságokat is mi hozzuk, és hát a dal, amitől zengett a foci VB, Shakira, ez jön már is.

0: Önnél a Rádió Exo-n. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, újabb frekvenciákon szólunk az igazi mai slágerekkel. Nemrég indult Szigetvár a 103,1-esrekin, Esztergom pedig konkrétan múlt héten a 107,5-ön, szóval már ott is szólnak az igazi mai slágerek, és ezzel egyébként 51 különböző frekin lehet hallgatni országszerte az igazi mai slágereket, mint ez. Hi Patton, Norma Jean Martin, Out of My Head, már indul is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előadó, aki európai turnét szigorúan turnébusszal pörget, ahova mindig viszi a barátait, egy egész nagy csapatot, hogy már az utat, meg az ott létet is élvezzék, és egyébként akik nagyon legendással nem iszak alkoholt, a fellépések előtt se, után se, hogy a buszban mi történik, azt nem tudjuk, de tipikusan a backstage-ben nem kérnek semmilyen alkoholbekészítést, csak üdítőket, limonádét, meg gyümölcsöt. Hát ő Kamrád, az igazi mai slágere pedig a Hug Yourself, amit már is indít

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, vagy de jó kis dal. Picivel egy óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig így csorakoznak előttem, ebben az órában hozom Alex Kenji újdonságát, a hazaiak közül mindjárt a Walmarttól a színvakot, és ez pedig egy másik vadi új kedvenc, Lloydtól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy továbbra is, óriási a hőség, hőségriadó van érvényben, amennyire tudunk spóroljunk az energiával is, nagyon-nagyon fontos, és leginkább figyeljünk egymásra, és élvezzük az igazi mai slágereket, na ebben én segítek továbbra is, Tóth Abigail, Exen, Csugadeni, ez most a folytatás a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, nagyon fontos, természetesen nem állunk le a játékokkal, ezen a héten is lehet belépőket nyerni egy óriási bulira, a Parádi Rememberre. Bizony, amikor a műsorvezető szól, tizedikként kell csörögni, mondani a rádiószlogent és adjuk a belépőt, de pedig Ellen Walker közben én van Excel az Ellen Party, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ariana Grande pedig ismeretlen hackereket perel. Az énekesnő szerint ugyanis hackerek éveken át célzott kibertámadásokat hajtottak végre a legközelebbi munkatársai és bizalmasai ellen, és hozzá is jutottak kiadatlan anyagokhoz, amiket hát értelemszerűen elloptak. Na, ezért indította a pert. Meglátjuk, hogy mennyire jut ebből A-ból B-be, azért nem könnyű a dolog, de amúgy igazom van, hogy belevágott. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek a Radio 1.hu, az igazi mai slágerek között.

0: time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi